0: Nem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rottenbiller utca mai nevét az 1870-es évek elején Pest egykori polgármestere Rottenbiller Lipót után kapta, ezt megelőzően árokvonalként ismerték. Már ekkor erre vitte a Városligetbe a pihenni vágyókat a lóvasút, majd később a villamos. Az 1880-as évekre az utca mindkét oldalán két-három emeletes eklektikus lakóházak sorakoztak. Az 1900-as évekre pedig a Baross és a Lövöldetér felüli szakaszokon több emeletes paloták emelkedtek. Az épületek a mai napig őrzik az utca századfordulós arculatát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyag kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1972. február 27-én nem mindennapi sztárparádinak adott otthont a budapesti Duna Intercontinental, amit ma Marriott Hotel néven ismerünk. Ott ünnepelte ugyanis 40. születésnapját a világhírű amerikai színésznő Elizabeth Taylor. Magyarország első ötcsillagos szállodájának rendezvényén számos nyugati híresség jelent meg. Többek között Grace Kelly, Oscar-díjas amerikai színésznő, Ringo Starr, az akkor már 2 éve hivatalosan is feloszlott Beatles dobosa, továbbá Michael Caine angol színész. Az ünnepelt férjétől megkapta az Arany Rubin Cartier láncon lógó 1600-as évekből származó szív alakú Taj Mahal gyémántot, ami a színésznő halála után 2011-ben egy aukción 8,8 millió dollárért, vagyis több mint 2 milliárd forintért kelt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrid Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne. Akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Belg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzoros szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a csőre hegyére néhány csepp víz, elét álkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzávezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Új kerékpáros pihenőpont jött létre a Balatonnál. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenes-Diási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Ma napközben vonulásos rendezvények miatt lezárásra kell számítani az Andrássy úton a Nagymezi utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon is a Vérmezőig. Ugyancsak szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a délutáni és kora esti órákban az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon. Várhatóan délután 3:30-5:00 a 100E autóbusz nem közlekedik a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között, valamint a további érintett BKK járatok is módosított forgalmi rend szerint indulnak majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik a Klasszik Hétvége című műsor. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Nőtt az átlagkereset áprilisban. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, és szó lesz arról is, hogy megkapta az Új Magyar Légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Múlt héten Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. A szervezet vezetésére 2 pályáztak idén tavasszal, az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatárkis Péter, valamint Matusik Tamás, az országos bírói tanács volt elnöke. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, a bruttó átlagkereset 9%, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás, amelynek célja a sebességkorlátozó lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A miniszter kifejtette, a MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vasbeton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, valamint több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt is. A munka eredményeként több szakaszon megszűnnek a jelenlegi sebességkorlátozások, és a nyár végére ismét 20-40 km/órával gyorsabban közlekedhetnek majd a vonatok, ami önmagában néhány perc menetidő megtakarítást jelent, de ennél is fontosabb, hogy csökken a meghibásodások kockázata, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés, írta Vitézi Dávid. Vitézi Dávid egy korábbi posztjában bejelentette, hogy az uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznek be, amelyek közül több a Budapest-Pécs vonalon közlekedhet majd.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 133E autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szentgellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Futóverseny miatt vasárnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját útszintén és az Olofpálme sétányt is. Napközben a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca között, az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca között, illetve a Zicsi Mihály úton és a Dvorzsák sétányon is korlátozásra kell számítani. Várhatóan este 7 órától üzemzárásig az M1-es metró a Mexikói út felé a Hősök terénél nem áll meg, a további érintett BKK járatok pedig este 6:30-tól üzemzárásig terelve közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Megkapta az Új Magyar Légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét. A Hungary Airlines legújabb kargógépe már aktív szerepet kap a vállalat növekvő nemzetközi hálózatában. A gép különlegessége, hogy korábban az Emirates flottájában teljesített szolgálatot utasszállítóként, mielőtt teherszállítóvá alakították át. Az ilyen átalakítások egyre népszerűbbek a légi közlekedési iparágban, mivel a nagy hatótávolságú és jelentős kapacitású utasszállítók kiváló alapot biztosítanak a modern kargó repülőgépek számára. A Boeing 777-es teherszállító változata a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb kéthajtóműves kargó repülőképei közé tartozik. Hatalmas raktere és nagy hatótávolsága miatt különösen alkalmas az Európa és Ázsia közötti hosszú távú áruszállítási feladatokra. A típus az elmúlt években a nemzetközi légi teherszállítás egyik meghatározó szereplőjévé vált. A gép érkezéséről már májusban lehetett tudni, amikor a vállalat bejelentette flotta bővítési terveit, akkor az is kiderült, hogy az új Boeing 777-es várhatóan június közepén állhat forgalomba, ami most meg is valósult. A bővítéssel a társaság flottája 4 repülőgépre nőtt, amelyben 2 Airbus A330-as és 2 Boeing 777-es található. A Hungary Airlines stratégiája egyértelmű, Budapestet az Európa és Ázsia közötti légi áruszállítás egyik fontos csomópontjává kívánja fejleszteni. A vállalat az elmúlt másfél évben rendkívül gyors növekedési pályára állt, és egyre nagyobb szerepet vállal Kína és Európa közötti logisztikai kapcsolatok kiszolgálásában.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Sulyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Elkerülhetetlennek tartja a működőképesség érdekében a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Budapest azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapná a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Budapesten 2026. szeptemberében olyan esemény várható, amely az atlétika történetében egyedülálló. Szeptember 11-e és 13-a között a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntő első világtörténelmi megrendezésének. Az atlétikai világdöntő egy teljesen új formátumú verseny, amelyben kizárólag a sport legkiválóbbjai, olimpiai bajnokok, világbajnokok és gyémántliga győztesek mérhetik összetudásukat. A verseny nem ismer selejtezőket, a pályán csak döntők zajlanak, így minden egyes futam, ugrás és dobása maximális téttel bír. 28 versenyszám, összesen 360 sportoló küzd az abszolút bajnok címért. Selejtező nélküli, tisztán döntős formátum minden pillanat számít. A világ legjobb atlétái egy helyen, egyetlen hétvégén gyűlnek össze. Ezt az eseményt most először rendezik meg a világon. Budapest adja az első fejezetet a sporttörténelemnek. A helyszín a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ. A stadion nem ismeretlen a nagyvilág előtt, a létesítmény a 2023-as atlétikai világbajnokságra épült. A Duna keleti partján Budapest déli részén, korszerű infrastruktúrájával és kiváló megközelíthetőségével az egyik legmodernebb atlétikai helyszín Európában.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Gázrobbanás volt egy boszniai acélműben. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3 megsebesültek, 1 ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Én Vukovi Judit vagyok, már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló 1 órában. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Kiderült, mennyire drága valójában Budapest, és beszámolok arról is, hogy mitől különleges Budapest új panorámahajója.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. 4 tonna üveggel készült el Budapest új panoráma hajója. A városnéző hajók szerepe az elmúlt években jelentősen megváltozott. Míg korábban elsősorban közlekedési vagy egyszerű turisztikai funkciót töltöttek be, ma már komplex élményt kínáló prémium járműként tekinthetünk rájuk. A fedélzetre szállók nem pusztán egy hajóutat szeretnének, hanem vizuális élményt és szórakozást, amely szoros kapcsolatot teremt a várossal és a környezettel. Ez a szemlélet különösen igaz Budapest esetében, ahol a Dunapart látványa és a folyóról megnyíló panoráma a város egyik legfontosabb turisztikai értéke. Egy modern sétahajóval szemben ezért ma már alapvető elvárás a zavartalan kilátás, a tágas térérzet, a természetes fény maximalizálása és a magas szintű utaskomfort. Ezek az igények jelentős hatással vannak a hajók építészeti és műszaki kialakítására is. A 2025. decemberében forgalomba állt Laguna városnéző sétahajó tervezése során is ezeket a szempontokat helyezték előtérbe. Az új, magyar tervezésű és építésű hajók kifejezetten a budapesti szakasz adottságaira és a korszerű városnéző hajózással szembeni elvárásokra szabva készült. A projekt egyik meghatározó eleme a nagyméretű, hajlított és mozgatható üvegfelületek alkalmazása volt. A hajó üvegezése nem csupán esztétikai elemként jelent meg, hanem a teljes utasélmény egyik kulcs tényezőjeként. A projekt során összesen több mint 136 négyzetméter üveget gyártottak és építettek be, amely több mint 4,3 tonna üveget jelentett.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják.
2: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatala kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el fog tudni járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal egyik elnök helyettese reményeik szerint egy neves nemzeti adóvédelmi pénzügyőr lesz, a többi elnök helyettesi posztot pedig három ügyész tölti majd be. Megszűnik Polt Péter elnöki megbízatása az Alkotmánybíróság élén, ha a kormány visszavezeti az alkotmánybírókra vonatkozó felső korhatárt. A korábbi legfőbb ügyész már betöltötte 70. életévét, ahogy további három alkotmánybíró is. Valódi válaszokat vár a magyar kormány az osztrákoktól a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, közölte Magyar Péter kormányfő. Eközben a Magyar Természetjáró Szövetség adatgyűjtést kezdett azzal kapcsolatban, hogy turistautakra is kerülhetette aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A szervezet készített egy nyilvános online térképet. Leváltotta a Dél-Pesti Centrum kórház vezetését az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, Gondos Miklós helyett Szilágyi Őrsöt kérte fel arra, hogy július 1-től irányítsa a kórházat. Úgy fogalmazott, az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítani.

0: a lakbér és a kapcsolódó rezsi költségek együttesen az összes háztartási kiadás közel negyedét, 23,6%-át teszik ki. A kontinensen ugyanakkor rendkívül nagy különbségek figyelhetők meg a bérleti díjak között, különösen a fővárosokban, Budapest a rangsor alsó harmadában szerepel. A legalacsonyabb átlagos lakbért az Észak-Macedón fővárosban, Skopjéban mérték, míg a lista élén a svájci Genf áll. Budapest a 27. helyen áll, azaz az átlagos lakbér mértéke 1300 euró alapján a drágasági lista alsó harmadában szerepel a magyar főváros. Az összesítés a tavalyi év második felére vonatkozó adatok alapján készült.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapesti utca zenefesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve Karácsony Gergely főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. A versenyre június 23-ától lehet jelentkezni. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei Szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményévé váljon. Ingyenes szabadtéri koncertekkel telnek meg Budapest legszebb történelmi helyszínei az idén nyáron. A fővárosi nyár egyik leginkább várt zenei eseménye a 2026-os évadban sem okoz csalódást. Idén 3 gyönyörű történelmi helyszínen rendeznek ingyenes szabadtéri koncerteket. A júliusi és augusztusi koncertek minden esetben délután 17 órakor kezdődnek.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Az alaptörvény módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket mai félig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-8 lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A kedre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók. Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, és belevágunk a Klasszik hétvége utolsó órájába, amelyben szó lesz arról, hogy döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Több mint a 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon, és beszámolok arról is, hogy milyen kilátásokkal néz az euró bevezetése elé Magyarország.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják.
2: Benyújtotta a kormány a MOL extra profit adójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék előállítók különadóját, az orosz Urál és a Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50%-os, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95%-os adó vonatkozik. Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága, közölte az államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4%-ról 27,9%-ra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyam erősödésnek köszönhetően. Az euró bevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia kritériumok jó részét, állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta euróvezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergencia folyamatban. Újabb rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés, várhatóan tárgyalják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is. Benyújtotta a Tisza kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezzel évtizedes adósságot törlesztenek. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Ez szerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László Alapítvány. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig, az Európai Unió támogatásával jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök Fonyót korábbi fideszes polgármesterét, Hídvégi Józsefet, erősítette meg a Somogyi Főügyészség. A gyanú bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalás, az eljárás a korábbi fideszes városvezetés idején kötött csaknem 300 millió forintos gyanús rokoni szerződések és kifizetések miatt zajlik. Azonnali hatállyal felmondta a Balási Gyula cégeivel kötött vállalkozási keretszerződéseit a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Lépés a Launch Event Kft., a New Land Media Kft. És a Launch Design a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Lépés a Launch Event Kft., a New Land Media Kft. És a Launch Design Kft. Érinti. Újraindított

és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a cégcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztárolókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 000 fogyasztót érint. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint, a tó halállománya megmentésére intézkedési terv készült. A firenzei Uffizi képtárban elromlott a klímaberendezés, emiatt felfüggesztették a jegyeladást, az Olaszországot is térdre kényszerítő hőhullámban Firenzében mérik a legmagasabb hőmérsékleteket. Az előrejelzések szerint a csaknem 40 Celsius fok egészen jövő hét elejéig megmaradhat.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzeti egységet. Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő nyár elején már lehet új népszavazással megerősített alkotmánya Magyarországnak. Az Amnesty International szerint Sólyog Tamás államfőnek távoznia kell, de tisztességes eljárás útján. A kormány által választott megoldás szerintük nem ilyen, úgy vélik, a megfosztási eljárás lenne a megfelelő, mert Sólyog Tamás erre okot is adott. Az előző 5 hónapban 3.806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, hogy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az európai ügyészséghez. Magyar Péter kormányfő árulásnak nevezte, hogy a Fidesz nemmel szavazott a csomagra. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetési ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlenkezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A 24.hu azt írja, az érintettek között van Bós Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyósó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése nem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Ismét teljesen leállt a Dunai Vasmű, június közepén megszűnt annak a 63 dolgozónak az állása az egykori Dunafernél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek, én már a köszönöm a figyelmet, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak.
0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 27-ei adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik adásában az első órában a vendégem lesz Balázs Elemér, jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője, hiszen július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, illetve a nyári tervekről, valamint a vendég lesz még Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, illetve most már a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, és a közgyűlés Horváth Zsoltot választotta meg a szövetség elnökévé. A feladatokról és a jövőképről beszélgetünk Horváth Zsolttal. De természetesen a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglaló is érkezik. Kosztolányi vers által ikletett kerti installáció született a Városligetben, illetve nem épül meg az új Nemzeti Galéria a Városligetben. A Papagéno Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5. között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benc úr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezzel várom tehát önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Újabb földrengés volt Venezuelában. Szerdától vámkötelesek az unión kívüli webáruházas rendelések. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 27-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik adásában az első órában a vendégem lesz Balázs Elemér, jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője, hiszen július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, illetve a nyári tervekről, valamint a vendég lesz még Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, illetve most már a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, és a közgyűlés Horváth Zsoltot választotta meg a szövetség elnökévé. A feladatokról és a jövőképről beszélgetünk Horváth Zsolttal. De természetesen a Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglaló is érkezik. Kosztolányi vers által ikletett kerti installáció született a Városligetben, illetve nem épül meg az új nemzeti galéria a Városligetben. A Papagéno Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5. között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúrkert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Néhány percen belül Balázs Elemérrel beszélgetek, aki jazzdobos és zeneszerző, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője. Július 9-én ismét a Várkert Bazár színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. A Balázs Elemér virtuós jazzdobos és zeneszerző által 26 éve alapított együttes repertoárja az erdélyi népzenétől a brazil ritmusokig ível, miközben a reneszánsz és a barokk zenei világ elemei is természetesen illeszkednek a jazz hangzásukba. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Balázs Elemért, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Július 9-én ismét a Várkert Bazár Öntőház udvar színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, és ide fogjuk meghívni a hallgatókat, de közben azért bennem felmerült az a kérdés, hogy ugye több mint két évtizede meghatározó szereplője a hazai jazz életnek a zenekar, a Balázs Elemér Group, és mi az, ami ennyi idő után is összetartja a zenekart, ami lendületet ad, energiát, hogy menjenek előre, és együtt maradjanak, és együtt legyenek.
2: Igen, természetesen az nagyon fontos dolog, hogy ez a 26 év, amióta együtt van a zenekar, nyilvánvalóan ugye voltak időszakok, voltak zenekari tagváltások, de hogy alapjában véve mindig egyetlen egy dolog volt pontos, ugye nekem és az öcsémnek, Balázs Józsefnek, a fantasztikus zongoristának, aki szintén egy alapító tag még mellettem, ő a kezdetektől kezdve ott volt a zenekarban, és az volt a célunk, hogy az a stílus, amit kialakítottunk, ez a dallamos, ugyanakkor ritmikus, de ilyen nagyon-nagyon utazós és ilyen nagyon szép zene, az maradjon, és hogy a minőség és a stílus az legyen a Balázs Elemér Gruppos, ahogy mi szoktuk mondani, és ez annyira jellemzővé vált ez a titulus a zenekarnak, hogy gyakorlatilag most már halljuk rendszeresen nem csak tőlünk, hanem a közönségtől is, hogy ez beges, ami ugye a zenekarnak a rövidítése, tehát a Balázs Elemér Gruppnak, tehát hogy ez nagyon beges hangzás. Na most ennél nagyobb elismerés nincs, hiszen ez azt jelenti, hogy tényleg kialakítottunk egy egyedi stílust, amiből abszolút meg lehet ismerni a mi zenénket, ami ugye egy nagyon érdekes zene, mert hogy a saját számok mellett azért mi rengeteg dolgot bele szőttünk a zenei palettánkban. Itt beszélek a magyar népdalokról, ami szinte már hagyományá vált, hogy majdnem mindegyik albumunkon van egy magyar népdal, így volt ez a legutolsón is, és hát csináltunk egy nagyon sikeres magyar népdalos albumot, amin Szalóki Ági és Paja Pea volt a vendég, ez egy 2006-os lemez volt, ami egyébként aranylemez lett, és nagyon nagy sikere volt, tehát hogy mi hozzányúlunk másfajta dolgokhoz, azon kívül csináltunk egy reneszánsz barokk ihletésű lemezt, ahol nem bántva a reneszánsz és a barokk zenét összeötvöztük a jazzzel. Ez is nagyon nagy sikerű volt, ezen vendég volt a hihetetlenül fantasztikus, népszerű, most az egyik legnagyobb sztár katalán szoprán énekes hölgy, Núria Liá, és ezzel a lemezzel is nagyon nagy sikereket értünk el, többek között játszottunk az Innsbrucki régi zenei fesztiválon, ami egy nagy élmény volt, úgyhogy rengeteg dolog van mögöttünk. Mindig arra törekedtünk, és ez volt a cél, hogy ez a fantasztikus egyetértés a zenészek között, az énekesekkel, ez maradjon meg, és hát hála jó Istennek most is nagyon jól működik a zenekar, hiszen olyan tagok vannak a zenekarban, akikkel nagyon jó együtt játszani, és szeretjük egymást.
1: Tehát akkor a jazz mellett népzenei, világzenei, klasszikus hatások, ugye ne felejtsük el a női férfi énekhang párbeszédjét, és a közönség azt gyakran szokta említeni, hogy a koncerteken mindig van egy ilyen különleges érzelmi atmoszféra. Ez tudatos, vagy ez spontán módon alakul ki?
2: Hát igazság szerint, mikor megcsináltam ezt a zenekart, akkor volt egy hangkép a fejemben, ahová mindenféleképpen két énekest képzeltem, egy női hangot és egy férfi hangot, hiszen a legtermészetesebb közvetítési módja a zenének még mindig az ének, és ami nagyon érdekes, hogy ez többféle felmérésből hallottam, hogy ha egy éneket, melódiát sokkal hamarabb megjegyeznek, mint egy instrumentális melódiát, ez nagyon érdekes egyébként, tehát valahol az emberben ez egy ösztönös érzés, és épp ezért az elénekelt melódiák azok nagyon benne maradnak az emberekben, és épp ezért a hallgatóságunk is nagyon, de nagyon szereti a mi repertoárunkat, hiszen azért van bőven, mert hogy 11 stúdióalbumunk van, ami azt jelenti, hogy kb. 100 szerzeményből, számból válogathatunk, azért ez elképesztő, tehát hogy mindig izgalmasan tudunk, akár a rendszeresen működő Budapest Jazz Clubban, ugye minden hónapban játszunk, ott is mindig más programot játszunk, és így lesz ez most július 9-én is, hogy egy ilyen best of anyaggal fogunk készülni, tehát nagyon izgalmas koncert lesz.
1: 6 év után koncerteznek újra itt a Várkertben. bazárban, az Öntőház udvarban. Milyen ez a helyszín, milyen visszaemlékezni rá, és most, ha már egy picit azért belementünk abba, hogy best of válogatás, de akkor erről még egy picit bővebben meséljen nekünk.
2: Hát csodálatos, csodálatos érzés. Én azt mondom, hogy talán az egyik legszebb és leghangulatosabb koncerthelyszín ilyenkor nyáron az Öntőház udvar, tényleg csodálatos körülmények között, úgyhogy tényleg, ha jó idő lesz, Isten adja, és jó idő lesz, akkor minden adva lesz ahhoz, hogy egy nagyon jó koncert legyen. Én nekem ott a lemezbemutatóm is, amikor 2020-ban szintén egy jubileumi lemezbemutatónk volt, ott is fantasztikus hangulat volt, nagyon szerettünk ott játszani, és ezt most így lesz ugyanúgy, szerintem nagyon nagy izgalommal várjuk, és ahogy mondtam, a programmal kapcsolatban pedig tényleg összeállítottunk egy olyan kis csomagot, ami az eddigi dalainkból van, és lesznek rajta olyanok, amit már nagyon régen játszottunk, lesznek olyanok, amik újabbak, úgyhogy abszolút mindent meg fog találni a közönség a programban. Ezt igyekeztünk úgy összeállítani, tehát tényleg már mi is nagyon várjuk.
1: Elhiszem, július 9-e
2: este. Július 9-e este 8 óra.
1: Így van, de ha...
2: Bazár, Öntőház udvar.
1: Így van, ha rossz idő lenne, akkor viszont a rendezvényteremben lenne, tehát akkor is megtartják a koncertet, csak
2: meg,
1: akkor esetleg
2: és
1: nem.
2: Hát a rendezvényterem is nagyon hangulatos.
1: Így van.
2: A rendezvényterem is csodálatos. Nem sokat vesz itt a dolog, de azért nyilvánvalóan jobb lenne a szabadban, jó időben, kellemes időben megtartani ezt a koncertet.
1: És ezután, hát én azért kíváncsi vagyok, milyen új tervek, projektek, koncertek várhatóak a közeljövőben?
2: Még lesz két vidéki koncertünk, ami hát gyakorlatilag egy turné keretén belül van. Még megyünk Kulcsra, a hajókikötőben, ott is egy nagyon csodálatos környezetben lesz egy koncertünk az július 14-e, és aztán megyünk majd augusztusban szintén egy nagyon gyönyörű helységbe, Sabar környéke, és ott a Sabar borászatnak lesz egy koncert, ami szintén nagyon hangulatos, egy csodálatos környezetben, úgyhogy most a Balázs Elemér Groupnak egyelőre ennyi. Aztán most van egy új menedzsment, akik nagyon, de nagyon szeretnénk nemzetközi vizekre újra visszatérni, mert most az egy kicsit csendesebb volt. Októberben megyünk Stuttgartba, ahol szerveződik most egy kisebb turné, ami lehet, hogy érinti majd Csehországot, Németország és Csehország. Úgyhogy októberben ez várható, és aztán szeretnék minél több nemzetközi külföldi koncertet, úgyhogy most nagyjából ezek a tervek. Ugye még mindig az utolsó lemez, még nem turnéztuk ki annyira, hogy most vegyünk egy újat, tehát most az még várat magára, úgyhogy a Flying Music című utolsó albumunknak az anyagát még azért majd koncertezzük, úgyhogy én nagy reménnyel és izgalommal várom a következő időszakot, hiszen egy új menedzsment van a zenekar mögött, és hát nagyon, de nagyon izgalmas dolog ez, hiszen amikor nagy elánnal várja a zenekar, és nagy elánnal küzd a menedzsment, akkor azok mindig jól szoktak sikerülni, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz.
1: A sok munka mindig meghozza szerintem a gyümölcsét.
2: Én is azt gondolom, így van.
1: Záró kérdésként pedig beszélgessünk a magyar jazz helyzetéről. Én azt gondolom, hogy most szinte minden művészeti ágnak lett újra hangja, olyan hangja, amelyet talán meghallanak. Ön mit gondol most, hogyan látja, és mi lehet az irány?
2: Hát nagyon, de nagyon reménykedve várom, hiszen ez egy hát nagyon régi probléma is. Őszintén mondva, én nagyon sok riportomban elmondtam már, és hát hangot is adtam ennek, de nem csak én, hanem nagyon sok zenész kollégám, jazzzenész kollégám, hogy valahol a jazz egy kicsit mostohaként volt kezelve, tehát valahogy nem kaptuk meg soha azt a támogatást, amit esetleg más műfaj a zenében. Mivel most nyíltak új jazz egyesületek, szövetségek, például a Szabcsi Jazz Egyesület, ugye a Jazz Szövetség már régóta küzd a magyar jazz sikerére, és most nyílt egy új jazz fórum is, ahol szintén neves művészek próbálnak a jazz. Ott inkább a jazzzenészek jogaiért küzdeni. Én ennek nagyon örülök, mert hogyha összefogunk, már pedig vannak erről tárgyalások, és már találkoztunk is ezügyben így a vezetőség, hogy próbáljuk meg egy céllal mi az igényeket, és én nagyon remélem, hogy erre felfigyelnek, hiszen még tényleg nem volt ilyen, hogy ennyire összefogva új szervezetek egyesületenek próbáljanak meg a jazznek hangot adni. Úgyhogy én most nagyon reményteli vagyok. Eleve én azt gondolom, hogy a kultúra virágzását várom, hiszen nagyon ránk fér. Az is ránk fér, hogy híresbítsük az országot, hiszen itt Magyarországon fantasztikus zenészek vannak, egyébként minden műfajban, és a jazzben is. Én is bejártam a világot Amerikában, a legnevesebb jazzklubokban, a legnevesebb fesztiválokon játszottam, és jó érzés volt mondani azt, hogy Magyarországról jövök, és rengeteg kollégám van itt. Én azt gondolom, hogy megérdemli ez a műfaj is, és minden olyan minőség, ami az országot híresbíti, hogy tudjunk utazni, és tudjunk menni, és tudjunk koncerteket adni, és hallják az emberek. Nem beszélve arról, ugye, hogy a kultúra az mindig azért nagyon fontos, mert az embereknek kell a kikapcsolódás, kell a fejlődés, kell a szellemi frissesség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és én nagyon örülök neki, hogyha a jazz ennek egy méltó szeretét megkapja.
1: Így legyen, és beszéljünk, hogyha valami változás van, amiről beszámolhatunk a hallgatóknak, viszont most, július 9-e, Várkert Bazár Öntőház udvara, ide kell elmenniük, hogy részt vegyenek a Balázs Elemér Group koncerten, én pedig kívánom, hogy rengetegen legyenek.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon örülök, hogy részt vettem a műsorban, és nagy szeretettel várok mindenkit a koncertre.
1: Az elmúlt percekben Balázs Elemért hallhatták, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét, a Balázs Elemér Group alapítóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló első részének. Kosztolányi Vers által ikletett kerti installáció született a Városligetben. Kosztolányi Dezső mostan színes tintákról álmodom című verse iklette azt a kerti installációt, amely június 17-től látható a Városligetben. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kertbuborékot Orbán Eszter műfordító, dísznövénykertész, a Metaflóra alapítója, valamint Márton László, festő és kertművész közösen alkotta meg, mintegy egy hónapos munkával. A kertet övező fehér kőlappal kirakott tér megidézi a fehér papírlapot, amelyre Kosztolányi a versben a szeretett lánynak ír, illetve a szöveg utolsó, a tarka álomvilágot, a színtelen sivár valóságot szembeállító sorát is. És visszatér a Hadtörténeti Múzeum a Budai Várban. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába a Budai Várba, oda, ahova tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár felidézte, a Hadtörténeti Múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményében. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. És ösztöndíjjal vehetnek részt magyar hallgatók a Velencei Biennálén, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Magyar művészeti hallgatók is pályázhatnak a 11. Hitai Alapítvány művészeti versenyre, amelynek nyertesei exkluzív szakmai programon vehetnek részt a 61. Velencei Biennálén, a világ egyik legjelentősebb kortárs művészeti eseményén. Az ösztöndíj minden költséget fedez, így a résztvevők teljes figyelmüket a szakmai programra és a művészeti élményekre fordíthatják. A festészet, szobrászat, fotóművészet, szakos, alap- és mesterképzéses diákok 2026. június 30-áig nyújthatják be pályázatukat a verseny hivatalos oldalán. És az egyik múzeum visszaköltözik a helyére, a másik pedig nem épül meg, az Új Nemzeti Galéria a Városligetben. További épületek nem fognak épülni a Városligetben, helyette parkosítási munkálatok kezdődnek a lebontott épületek törmelékei miatt leghamarabb jövő tavasszal, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bár további épületek tehát nem fognak épülni a Városligetben, Budapest egyik legfontosabb közparkjának fejlesztése nem áll le. A kormány döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának a tervezése is. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, Mundrocu Kornél Anna de Armas-szal és Kit Hudson-nál forgat új filmet. Mundrocu Kornél rendezésében készül a Palm Grove című erotikus thriller, amelynek főszereplői két hollywoodi színésznő. A film forgatókönyvét James Morosini írta, aki egyben executive producer is. A Deadline információi szerint a történet Miami egyik legexkluzívabb részén játszódik, ahol egy látszólag tökéletes házasságban élő feleség rájön, hogy férje kettős életet él. Ezzel egy olyan hatalmi játszma veszi kezdetét, amely a nő számára élete legizgalmasabb játékává válik. A heti hír összefoglaló első része után pedig már is egy kétrészes beszélgetés érkezik. Horváth Zsolt lesz a vendég, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, aki immár a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke is. Június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt. A közgyűlés Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A feladatokról és a jövőképről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, illetve, ami a témánkat is adja, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. Üdvözlöm, és köszöntöm a műsorban.
2: Üdvözlöm, nagy szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is.
1: És akkor így már a témánkat is tudják a hallgatók, hogy bizony Ön lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége. Miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt, a szövetség új elnöke pedig Horváth Zsolt lett, amihez én először is szeretnék gratulálni.
2: Nagyon szépen köszönöm, igazán megtisztelő.
1: Korábban ugye az elnökség tagjaként, most pedig már elnökként dolgozik akkor a szövetségben, és azt gondolom, hogy nem ismeretlen a terület, és nem ismeretlenek a problémák, a gondok, viszont az, hogy mi lesz az új irány és a megoldás, most nagyon sok minden fog Önön múlni. Mennyiben más felelősség ez, és milyen ügyekbe szeretne erősebb hangot adni a zenekaroknak?
2: Valóban egy nagyon jól ismert közeg számomra a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége. 24. éve igazgatom a Pannon Filharmonikusokat, és az együttesünk természetesen tagja ennek az országos szervezetnek. Így módon az együttes képviseletében 24. éve veszek részt a szövetség munkájában, és hát nem is tudom pontosan, de legalább 4 cikluson át, 4x3 éven keresztül elnökségi tag voltam, arra kaptam bizalmat. Most pedig ez a legutóbbi tisztújításon magam is kandidáltam az elnöki pozícióra, és a következő 3 évben irányt javasolhatok a szövetségünknek. Számos a feladat, de ami igazán most az első gondolatoknak szeretnék megragadni, az időablak, az aktualitásnak a témaköre. Április 12-t követően, hogy nagyon-nagyon egyszerűen és tárgyilagosan beszéljek mindjárt az első mondataimban, egy új időszámítás kezdődik. Egy új kormányzat állt föl, akinek az elsők között akár a kampányban, akár megalakulását követően a kormány nagyon tisztán artikulálta abbéli szándékát, hogy egy szoros együttműködésben kíván dolgozni a civil társadalommal, így az egyes szakmáknak a képviselőivel. Ez az, ami különösen értékesnek és fontosnak gondolok, hiszen az elmúlt mögöttünk hagyott időszaknak az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy nagyon egyirányú volt a kommunikáció a kulturális kormányzattal, rendkívül csekély lehetőség nyílt arra, hogy szakmai szervezetek a döntés előkészítéshez javaslatokat fogalmazzanak meg, azokat kellőképpen artikulálhassák, netán azokra bármilyen visszajelzés érkezhessen. Ez nagyon jelentős nehézségeket okozott, számos problémát eredeztetünk ebből, és bizony egyfajta tehetetlenség érzésével élt akár a mi szénánknak is a közege, ahol számos mellékvágány, torzulást, elnehezülést, javítandót, egyáltalán akár csak az időteléséből következő egy másfajta gyakorlatnak a meghonosítását látta volna a szakma helyén valónak, ugyanakkor ezeknek a megvitatására vagy közvetítésére nagyon-nagyon kevés mód nyílt. Ez számos nehézséget okozott a szakmán belül, akár csak azt is, és e pillanatban elnökként ezzel is szeretnék szembenézni, hogy amíg 10 évvel ezelőtt a szakmai szövetségünk, mondjuk egy 6-8-10 évvel ezelőtt valamennyi magyar szimfonikus zenekart tömörítette és összefogta, ez ma nincs így. Az elmúlt évek elindítottak egy kilépési hullámot, hasonlóan más területekhez, elég, hogyha most csak a kedves hallgatót figyelmét a színházi világra irányítom, ahol több a színházi szcénát képviselő szövetség épült föl egymás mellett, egymással is bizonyos értelemben versengben, van, amelyik kedvesebb volt és hatékonyabb volt a kormányzattal való kommunikációban, és a tradicionális szervezet pedig kevésbé. No, mi területünkön nem lett egy új szövetség, ugyanakkor intenzíven gyarapodott azoknak az együtteseknek a száma, akik kiléptek a szövetségből. Nyilván megvolt a maguk ambíciója ezzel a döntéssel, de talán a döntés mögött azt is találhatjuk, hogy úgy érzékelték, hogy önállóan, alanyi jogon hatékonyabban tudják a saját együtteseknek az érdekeit képviselni. Előre tekintve rendkívül fontosnak tartom, hogy ez a 3 év, ez legyen elegendő idő arra, hogy a szövetségünk új alapokra tudja és helyezi a kormányzattal a kapcsolattartását, a közös munkát, amely valóban megerősíti ezt a

0: szövetséget erős szervezetté, hiteles szervezetté teszi, egy olyan szervezetté, amiben érdemes tagnak lenni, és a kilépett együttesek újra otthon találnak ebben a szövetségben. Azt gondolom, hogy erre most minden lehetőség nyitott, okay. És ezt tulajdonképpen nem csak bízom ebben, hanem az első találkozó kulturális államtitkár úrral, ami tegnap történt, az bizonyossá is tette számomra, megerősítette azt a jövőképet, amelyről most itt beszélek. Államtitkár úr a partnerségéről biztosított az együttműködési, a nagyon szoros együttműködési hajlandóságáról.
1: Ez nagyon jó hír.
0: Bizony, nagy. Régen voltam alanya részese, ilyen nagyon nyílt, egyértelmű tárgyilagos tárgyalásnak, megbeszélésnek, egy konstruktív áttekintésnek a szakma helyzetéről.
1: A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége hagyományosan értek képviseleti szerepet is betölt, és melyek jelenleg azok a legfontosabb szakmai vagy finanszírozási kérdések, amelyekben a zenekarok közös fellépésére van szükség?
0: Szakmai feladat természetesen nagyon-nagyon sok van. Egyrészt ezek a munkák elindultak a Magyar Zenei Tanács égiszén belül, ahol tanácselnöke Zsoltos Dávid kezdeményezésére a zenei ágazatnak különböző munkacsoportjai álltak föl, és a zenei szénának a területi problémáit dolgozzák föl. Van olyan munkacsoport, ami a hivatásos együttesekkel foglalkozik. Ebben a munkacsoportban a Szimfonikus Zenekarok Szövetségéből ketten is jelen vagyunk, lendve egy igazgató kollégámmal együtt. Nyilvánvalóan a szövetségben ugyanezeknek folyamatoknak végig kell mennie, rengeteg olyan téma van, amivel érdemes foglalkozni. A szimfonikus zenekarok látszólag ugyanazt a tevékenységet látják el, és rendkívül sok közöttük a hasonlóság természetesen, a mindenek előtt az, hogy a zenéirodalom kincseit játszák, azért mégis rendkívül sok az egyedi sajátosságuk. A mai finanszírozás, amely az állam részéről tetten érhető, ezt nem reagálja le, sőt, hát egyáltalán semmiféle transzparenciát nem láthatunk benne, hogy melyik együttes milyen államháztartási támogatásokhoz jut hozzá, és tulajdonképpen miért. Ez a nagyon-nagyon homályos terület. Szeretnénk a kormányzat segítségére lenni, hogy olyan szakmai mutatókat, indikátorokat, jelenvonásokat jelentítsük meg a szakmánkról, amely feldolgozhatóvá, átláthatóvá teszi a kultúrpolitika számára, és ehhez képes ő saját felelősségének helytéve egy megfelelő, transzparens, mindenki számára átlátható, kiszámítható, biztonságos finanszírozási működést tenni. Ez rendkívül fontos. Ma az ágazatunknak jó néhány együttese, sajnálatos módon pont az is, amelyet én igazgatóként képviselek, tulajdonképpen a következő hónapjait nem látja maga előtt. Ez egész egyszerűen megengedhetetlen. Nagyon jelentős a magyar kulturális értéket, egyáltalán a magyar tehetségnek a nemzetközi megjelentését ellátó és arra képes művészeti közösségekről van szó, akik akár 2-3 hónapos időtartamban sem látnak előre. Ezen sürgősen változtatni kell. Én rendkívül hiszek abban, hogy megfelelő szabályozás úgy alakulhat ki, hogyha a szakma együttműködik a döntéshozó és a szabályozási lehetőségét magáénak tudó politikával. 30 éve vállalok szerepet intézmények életében, hosszú időszak, ez régóta van rálátásom. Ez a bizalmi indexe, ha szabad így kifejeznem magam, a szakma és a politika között ez nagyon-nagyon hullámzó volt, az elmúlt időszakban pedig rendkívül elnehezült. Ezeket muszáj újra bizalommal fordulni egymás irányában, és a szakmából egy nagyon összegzett, nagyon letisztult szempontrendszert közvetíteni a politika felé. De ehhez nyilvánvalóan az kell, amiről én most beszélek, hogy a szakma mindenekelőtt megvitatja egymással azokat a kérdéseket, amelyeket elsőként helyes, hogyha mi vitatunk meg. Hadd említsek ebből egy-kettőt. A végtelenségig sorolhatóak, és most nem is priorizálnám őket, de akár csak annak a kérdése, hogy mit jelent az együttesek száma, mit jelent az a jelenség, hogy egy muzsikus akár több zenekarban játszik egyszerre. Ez probléma vagy nem probléma? Mit jelent a forrás megosztása a főváros és a fővároson kívüli széna vonatkozásában? Ebben drasztikus különbséget találunk. Ma a kulturális forrásoknak a területünkön a 70%-a a fővárosban allokálódik, és 30% pontja kerül fővároson kívüli zenei életre. Helyese ez? Ez valóban így helyese? Az együtteseknek a számát illetően, vagy a külföldi szerepvállás mennyire közfeladat az, mennyire a magyar állam kultúrpolitikájának súlyponti eleme, hogy az együtteseink, ha úgy tetszik, kulturális nagykövetként jelen legyenek a nemzetközi zenei életben, és milyennek a perem feltétele. Vagy hogy egy újabb felületet nyissak, mit jelent az utánpótlás témaköre. Bizony nagyon sokszor esik arról szó, én magam is igazgatóként sokszor válaszolok arra az újságírói kérdésre, hogy van-e közönség, akkor én mindig nagy örömmel válaszolhatom, hogy nem küzdünk közönség problémával. Persze, ezért rengeteget teszünk. Ugyanakkor küzdünk a széna egésze muzsikus problémával, amivel bizony nagyon-nagyon sokkal jobb lett volna, hogyha 10 évvel ezelőtt tudunk és van lehetőségünk erről beszélni, és az oktatás és a munkaerőpiac, ha úgy tetszik, azaz maga a zenekarok világa, a professzionális világ közösen ül asztal mellé és néz ezzel szemben, ezzel a kihívással, és közvetíti a politika számára, hogy melyek azok a beavatkozási pontok, ahol lehetőség van megfordítani azt a folyamatot, hogy bizony vannak olyan hangszerek, amelyeknek Magyarországon nem nagyon vannak már képviselői sem az oktatásban, de a kikerülve szinte azonnal külföldi együttesekbe szerződnek ezek a fiatalok, és itthon hiány szakmaként jelenik meg, rendkívül nehéz kvalifikált oboaművész találni, kürtművész találni, nagybőgő művész találni. Szakmánk fenntarthatóságáról van tehát e tekintetben szó, és bizony ezekről a kérdésekről beszélni kell, de hangsúlyozom, én azt a kommunikációs közeget szeretném elősegíteni, amikor nagyon tárgyilagosan egymást megtisztelve, de mégis csak nagyon nyíltan beszél a széna egymás között, magunk közt is merünk ezekről, ha úgy tetszik, tabuk nélkül beszélni ezekről a témákról. Egyáltalán azt, hogy a kommunikációt hoztam szóba, meggyőződésem, hogy arra van szüksége a művészeti águnknak, hogy a társadalom egésze fele nyissunk és kommunikáljunk. És nem, itt most nem a problémákról, meg a nehézségekről van szó, vagy elsősorban nem arról van szó, hanem arról a nagyon komoly társadalmi értékről, ha szabad így fogalmaznom, hasznosságról, amivel az előadó művészet, a magas kultúra, amit megjelent egy társadalomban. Mindig opponáltam azt az álláspontot, hogy attól, hogy nem egy popkultúrát művelünk, hogy nem a társadalom döntő többsége hallgat szimfonikus zenét vagy klasszikus zenét, attól ebből nem következik az, hogy az ágazatunknak egy ilyen magyarázkodó attitűdöt kellene fölvennie, belesimulva abba, hogy ő tulajdonképpen a kisebbséghez tartozik. Tekinthetjük ezt úgy is, hogy valaminek a csúcsát jelenti. Meggyőződésem, hogy nyitni kell a társadalom felé, és ebben a zenekarok ezt külön-külön teszik. Egyre több együttesnek nagyon szakszerű kommunikációs tevékenysége van. Vannak, akik előrébb tartanak ebből, van, aki kevésbé. Én azt szorgalmazom elnökként, hogy magának a szénának legyen közös kommunikációs koncepciója is, és aktivitása, használva a mai modern eszközöket, amik lehetőségekkel, erre nem feltétlen print kiadványokra kell kizárólag gondolni.
1: Hát ezer egy kérdés, ezer egy feladat, ezer egy témakör, de az, hogy most már van egy hely, ahol ezt meg lehet beszélni, és aztán utána ahova lehet majd ezt tovább vinni. Én azt gondolom, hogy ez már azért egy nagyon jó pozíció, és hát egy újdonság, amivel nekünk is meg kell tanulnunk együtt lenni. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, de most, ami miatt mi beszélgetünk, hogy ő lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. A szövetség új elnöke Horváth Zsolt a Pannonfilharmonikusok ügyvezető igazgatója lett. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll. Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelenlévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítették. A közgyűlés így Horváth Zsoltot, a Pannonfilharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A feladatokról, a jövőképről beszélgetek Horváth Zsolttal, folytassuk a beszélgetést. Ugye a zenekarok működésében egyszerre van jelen a művészi minőség iránti igény és a gazdasági fenntarthatóságnak a kényszere, és ezt a kettő közötti egyensúlyt kell valahogyan megtalálni, és azt hiszem, hogy talán az elmúlt időszakban pont ez volt az, ami nagyon nagy nehézséget is okozott, nem?
2: Így van, maga a tudatosság is, hogy tényleg szinte a lehető legnagyobbra nyissam az objektumot, és nézünk úgy rá, ahogy ön ezt említi, egy szimfonikus zenekarnak, amelyben 100-130 munkavállaló van, az egy középvállalat, ha úgy tekintünk rá, és annak a forrás szükséglete, az egy komoly tétel, és ebben eljutunk olyan nagyon fundamentális elemekhez, mint hogy életszerű-e a mai magyar gazdasági körülmények között, hogy akár az országnak a nagyvárosai, amely önkormányzatokként tartanak fönt együtteseket, valóban rendelkeznek azzal a pénzügyi mozgástérrel, hogy fent tud tartani egy nagy formátumú, több tagozatban dolgozó nemzeti színházat, ezzel együtt egy operajátszást, ezzel együtt egy nagy formátumú szimfonikus zenekart, és hát én bizony meg tudom válaszolni tapasztalatból ezt a kérdést, hogy ma nincs olyan magyar önkormányzat, amely kerülforrással rendelkezne ahhoz, hogy ezt vállalja. És már is eljutunk akkor ahhoz a tételhez, hogy ugyanakkor itt megtaláljuk akkor az államnak a felelősségét, megtaláljuk az önkormányzatoknak az együttműködési hajlandóságát már mint a kettő között, annak érdekében, hogy egyébként a művészeti társulat pedig egy kiszámítható, stabil, sőt perspektívikus jövőképet tudhasson magáinak. Tehát sok-sok olyan terület van, ahol egy stimuláló szerepet, egy közvetítő szerepet kell betöltenünk, nem talán kezdve azzal, hogy a nehézségekre rámutatunk, de arra is, hogy az a forrás szükséglet, hogy még egy kicsit maradjak ennél a gondolatnál, amely egy nagy külszínháznak, egy nagy formátumú szimfonikus zenekarnak az igénye, az messze túlmutat azon a már-már klasszikusnak, standardnek tekinthető államháztartási logikán, hogy mindent rendezünk, és hogyha marad pénz, akkor a kultúrára is költsünk egy picit. Ezzel a szemlélettel nagy formátumú együttesek nem finanszíroztatók, nem működtethetők. Egész egyszerűen azt szeretném elősegíteni, ezt képviseljük valamennyien, hogy az ágazatunkról nagyon tartalmasan, nagyon felelősen, nagyon tárgyilagosan beszéljünk, mind a művészeti vonatkozásáról, abban szintén megfogalmazhatóak, nagyon exakt jövőképek, akár még a minőség vonatkozásában is, ezek nem puha fogalmak, lehet szakmáról, zenekari kvalitásról, annak még a méréséről is lehet beszélni, ennek gyönyörű szakirodalma van, módszertana van, tehát nem egy lilaköd, ha szabad magam így kifejezni, hogy tulajdonképpen most melyik együttes milyen. Azt kell tehát tennünk, és ebben partner találni egymással és a finanszírozóval is, hogy tekintsünk magunkra pont úgy, mint ahogy Nyugat-Európában ennek több évtizedes tapasztalata van, ahol nem félnek attól a fogalomtól, hogy a művészet területét a kreatív ipar részeként tekintik, és bizony azokkal a jellemzőkkel, paraméterrendszerrel átlátható és leírható ennek a szükséglete. Ebben senki nem sérül, de mégiscsak itt arra próbáltam utalni, hogy van egyfajta szemlélet és módszert, amivel áttekinthető valamennyi aktor számára, hogy amikor egy jövőképet fogalmaz meg, egy színházat alapít, mi esetünkben egy zenekart alapít, vagy hova tovább azt bővíteni, akkor tulajdonképpen mi az a volumen, amit ő ambicionál. Egész egyszerűen a tudásnak az elmélyülését, vagy bővülését ambicionálom elnökként, ami tisztíthatja a területünknek a mindennapjait.
1: Elhangzott ugye fővárosi zenekarok, vidéki zenekarok, de már ugye azt is megszokhattuk, hogy a vidéki zenekaroknak rendszeresen vannak olyan koncertjeik, amelyek ugye itt vannak a fővárosban, esetleg olyan bérletkonstrukciójuk, amely kifejezetten itt Budapesten hallható koncertek, de ez merült fel benne. Mindig olyan nagyon külön beszélünk róla, de van-e valahol egy ilyen közös pont, ahol együtt működhetnek a zenekarok, és ahol még ilyen kiaknázatlan lehetőségek vannak?
2: Kérdés első felét is hadd ragadjam meg már is, mert számomra roppant szimpatikus és egy olyan ponton stimulál, amelyre muszáj reagálnom. Bevallom, én soha nem értettem, és bizonyos értelemben tagadom is az életpályámmal ennek a tulajdonképpen egy általam mesterségesnek tekintett különbségtételnek a sajátját. Pont a művészet területén, egész egyszerűen a tudás, a kreativitás, a tehetség, hát hogyha valami nem helyrajzi számhoz kötött, akkor ez egészen biztos, hogy nem az. Tehát ebben olyan örökölt tehetetlenségként tekintek erre a különbségtételre, hogy különbeszélünk fővárosi együttesekről és vidéki együttesekről. Közönség, mikor bemegy egy koncertre, tulajdonképpen sem arra nem kíváncsi, hogy kinek ki a fenntartója, sem arra, hogy mi a helyrajzi szám, hogy egész egyszerűen azt a Beethoven szimfoniát szeretné nagyon magas minőségben és nagyon ihletett interpretációban meghallgatni. Szóval e tekintetben nagyon, nagyon bízom abban, hogy az elnöki ciklusom segíti, vagy előre haladást ér a tekintetben, hogy haladjuk meg már ezt a nagyon-nagyon avittas szemléletet. Ami pedig az együttműködést illeti, ebben meggyőződésem, hogy tevőlegesen kell előrelépnünk, és például oly módon, hogy az együttesek egymás közt is egy sokkal intenzívebb partnerkapcsolatot alakítanak ki. Ma van egy közvetítő szervezet Filharmónia Magyarország szerepében, vagy megjelentődésében, aki bizonyos értelemben betölti ezt a közvetítő szerepkört, és jó néhány együttest a saját bérletsorozataiba invitál, és ezek az együttesek kilépnek a saját közegükből, és akár más városban egy-egy koncertet adnak. Meggyőződésem, hogy ezt sokkal intenzívebben érdemes tenni. Azt gondolom, hogy a zenekaroknak nincsen szükségük külső szervezetre ahhoz, hogy ezt köztük ezt az áramlást létrehozza, hanem mi magunk is tehetnénk. Talán a Pannon Filharmonikusok erre jó példa. Köztudott, hogy mi 20 éve tartunk fenn a fővárosban egy bérletsorozatot, és jelen vagyunk a főváros zene életében is. Az a város vagyunk, tekintettel, hogy van egy csodálatos Kodály központ ebben a városban, amely lehetőséget ad arra, hogy az ország más zenekarai pedig Pécset koncertezenek, és ennek a termékenyítő hatása az fantasztikus, az együttesre épp úgy, mint a közönségre. Gondolom, hogy ebbe az irányba kell vinni. Persze, ez rámutat arra a témakörre is, ami egy a mellékmondatból kitűnik, hogy Magyarország zenekultúrája az előadó művészeti oldalon nagyon intenzív és nagyon sok értéket képvisel, ugyanakkor infrastruktúrálisan olyan hiátusai vannak, amely tulajdonképpen megénekelhetetlen, ami megmagyarázhatatlan. Uh-huh. Az elmúlt 100 évben összesen 2 darab akusztikával tervezett zöldmezős beruházásként megvalósul hangversenyterem épült, az egyik a Művészetek Palotája, a másik pedig a Kodály Központ. Uh-huh. Nagyon jelentős infrastruktúrális hiányosságok vannak, szorgalmaznia kell azt az ágazatunknak, és ha ezen belül most szűken szabva a szövetségünknek is, hogy kell, hogy épüljön hangversenyterem Győrben, és Debrecenben, és Szegeden, és folytathatom a sort. Hallgatóink számára hadd tegyem ezt nagyon kézzelfoghatóvá. Én koncepcionálóként, aztán biztosként közreműködhettem abból, hogy a Kodály Központ megépült, és nagyon sokféleképpen volt lehetőségem erről beszélni. Végül rátaláltam egy nagyon egyszerű kis egy ilyen megjelenítési pontra. A Kodály Központ annyi pénzbe került, mint 3 kilométer autópályának a megépítése. Én úgy láttam, hogy ez egy könnyen belátható, vagy elképzelhető a széles közönség számára. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyarország másik legnagyobb városában, Debrecenben lehetséges-e egy hangversenyterem építése, vagy ez egy túlzó ambíció, akkor én azt ajánlom mindenkinek figyelmében, hogy összesen 3 kilométer autópályának az áráról beszélünk, viszont egy ilyen terem az garantáltan 100 évre alapvetően keretezi, hogy abban a körzetben, abban a régiós centrumban, abban tulajdonképpen a magas kultúrának mi lehet a jeleme és a mindennapjai a közönség számára. Apró pénzről van szó, hogyha most megengedhetem magamnak ezt a nagyon nagyvonalú megközelítést. Igen. Ebben kell, ez is egy olyan téma, amiről sokkal intenzívebben kell, hogy a szakmánk egésze szót ejtsen, mert bizonyosan nézetazonosság között van közöttünk. Ezzel egy példát szerettem volna hozni arra, hogy az elnökségem idejében nem keresném azokat a pontokat is, ahol a nagyon töredezett szakmánk megtalálja, hát hogy szokták ezt mondani, megtalálja a nemzeti minimumot, hogy hol vannak azok a közös pontok, amelyben valamennyien együttértünk, kamarazenekarok, épp úgy, mint hangversenyzenekarok, független attól, hogy az ország mely pontján működünk.
1: Így van, zenekarok vannak, és az a lényeg, hogy akkor legyen egy közös metszet. Én ehhez nagyon sok energiát kívánok, nagyon sok erőt, nagyon jó társakat hozzá, és nagyon jó füleket, akik ezt meghallják, és nagyon jó munkát kívánok hozzá.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Reményekkel állunk ez a folyamathoz a kollégáimmal. Intenzív munkát vállaltunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Zsoltot hallhatták, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják abban is a Nyitányt, ahol hamarosan friss hírek, információk érkeznek, így a Papagino Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom önöket. A Papagino Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5. között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila, Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúr-kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik. Átadták az országos színházi találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az országos Széchenyi könyvtár. Ezzel várom tehát önöket a Papagino Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagino online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Rövidített ügyfélfogadást tart a hét elején az adóhivatal. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek közt a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán 2 úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 halálos áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha hivatásuk becsülete sérülne. Ma hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A 3. fokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva. A személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a tegnap megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 27-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában Pécsre látogathatunk el a hallgatókkal, hiszen Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz július 2. és 5-e között. A programokról beszélgetünk, illetve a vendég lesz még Bardúci Attila színművész, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúrkert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Fókuszban a június 30-ai Aznavour és Piaf francia chanson óriásai est lesz, de természetesen a nyár többi programja is szóba kerül majd. És a heti hír összefoglaló második része is érkezik, átadták az országos színházi találkozó díjait Debrecenben, illetve Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az országos Széchenyi könyvtár. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Néhány percen belül Halász Kinga lesz a vendég, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb. Július 2-a és 5-e között 4 éjszakán át több mint 30 alkotással borítja fényárba a várost. A programokról beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Halász Kingát, a Zsolnai Örökség kezelő kommunikációs munkatársát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: 10 évvel azután, hogy Pécs utcái először ragyogtak fel a kortárs fényművészet varázsában, a Zsolnai Fényfesztivál jubileumi 10. kiadása minden eddiginél nagyobb és látványosabb lesz. Július 2-a és 5-e között 4 éjszakán át több mint 30 alkotással borítja fényárba a várost. Hogy pontosan mi lesz itt, arról fogunk nem sokára beszélni, de egy picit helyezzük el a Zsolnai Fényfesztivált ilyen városi fesztiválok között. Hova sorolnátok, illetve milyen visszajelzések érkeznek, vagy milyen megkeresések?
2: Pécsen belül mindenképpen a vezető fesztiválként írnám le, hisz egyrészt különlegessége adja ezt, ugyanis ez az ország első és mind a mai napig egyetlen fényfesztiválja. Másrészt pedig évente több mint 100 000 látogató érkezik Pécsre. Ebben a néhány napban megtelnek az utcák, a szálláshelyek, ilyenkor minden teljesen tele van. Úgyhogy abszolút a város fesztiválja lett, a város vezető fesztiválja. Pont azért a fesztivál szlogenje is az, hogy Pécs a nyár fénypontja, hiszen ez egy olyan tényleg különlegesség, ami sehol máshol nem tapasztalható az országban.
1: Az, hogy fényfesztivál lett Magyarországon, ebben elsők voltatok-e, illetve azóta kik azok, akik utánoznak titeket, hogyha ez jó kifejezés?
2: Igen, ugye találkoztunk korábban már fényfestésekkel több helyen. Ezek általában ilyen analóg épületvetítések voltak, ezek már régebben is léteztek az országban. Viszont fesztivál formájában most először gyűjtöttük össze ezeket a programelemeket, és terjesztettük ki olyan színvonalra, hogy ez fesztivál élmény legyen. Így mi vagyunk az ország első, és tényleg mind a mai napig egyetlen fényfesztiválja. És azok is maradunk, mert hogy továbbra is máshol inkább épületvetítések, fényvetítések találhatók, de nálunk ugye 35 helyszínen találkozhatnak a látogatók különböző fényinstallációkkal, úgyhogy ez egy nem is egy, inkább azt mondom, hogy 2 éjszakás programként fogható fel, egy nap nem is elég arra, hogy végigjárjuk. És ugye, ami talán még inkább kiemeli a többi fényfestés közül, hogy nálunk van egy nemzetközi verseny is, ahová a világ minden tájáról érkeznek a legjobb fényfestők.
1: Van-e tematika most idénre, amit meghatároztatok, vagy hogyan jelentkezhettek, akiknek megadatott ez?
2: 2026-os évben Viktor Vázarelli születésének 120. évfordulóját ünnepeljük, és egyébként a Pécsi Vázarelli Múzeum pedig idén ünnepli az 50 éves fennállását, úgyhogy sok jubileum zajlik itt a városban, és éppen ezért mindent áthat Vázarelli. Egy Vázarelli évad zajlik idén Pécset, úgyhogy a fényfesztivál témájában is ráreflektálnak a fényművészek, és itt elsősorban Vázarelli színes város koncepciója adja nekünk a hátteret, mert hogy rengeteg fényalkotás az optikai illúziók világába fog majd bevezetni minket, amikor a saját érzékeink is becsapnak minket, és mindezt különleges fényélményekkel teszik. Továbbá maga a koncepció is Vázarelli elveire épül, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a kiállítások zárt teréből, és a fényfesztivál ugye pontosan ezt tapasztaljuk, hogy az egész belváros, sőt a belvároson túl a Zsolnai negyedig is rengeteg helyen az utcák, az épületek változnak műalkotássá.
1: Lesz-e olyan, amely ilyen központi helyszín lesz, vagy élmény központok lesznek?
2: Több élmény központunk lesz, de mindenképpen kiemelném azt, ami idén még nagyobbá válik, ez pedig a Zsolnai negyed és a Kodály központ tengelye lesz, ugyanis idén ezekre a helyszínekre koncentráljuk azokat a különleges kuriózumalkotásokat, amik a legmélyebb benyomást teszik a látogatókra. Hogy néhány példát mondjak, a Kodály központban például egy LEP csapat érkezik az Isteni Geometria című fényalkotásukkal, amiről azt kell tudni, hogy ez egy lézeres alkotás, és a külföldi bemutatókon az emberek nagyon érzékenyen reagáltak rá, sokakat egészen sírásig meghatott, és nem is akartak kijönni a 30 perces installációs hangjelbény után, mert hogy így a természet harmóniájára reflektál, hogy minden élőlény összekapcsolódik valójában, és ez nagyon meghatotta a látogatókat. És egyébként ugyanitt a Kodály Központban lesz egy különleges virágszerű fénylény is, ami a mi érintésünkre fog majd reagálni. Tehát nagyon sok interaktív alkotást is találhatunk, ahol mi magunk befolyásolhatjuk ezeket a megjelenő fényeket.
1: Minden részletes információt egyébként a zsolnaifényfesztivál.hu oldalon meg tudnak nézni, és ez én kérem is, hogy legyen ilyen házi feladat most a hallgatóinknak, hogy nézzék meg, mert mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet erre. És természetesen itt az alkotások bent is lesznek, kint is lesznek, ahogy említetted, lesznek olyanok, amelyek ingyenesen látogathatóak, illetve ugye a fesztivál 4 napja alatt az utcán is másfajta művészeti ágokkal is találkozhatunk, de ezek is a fényhez tartoznak, ugye?
2: Ez így van. Van például egy Parázsfészek nevű helyszínünk, ahol csupa tűzes produkció lesz, tűzakrobaták, tűzzsonglőrök mutatják be ezeket a lángoló programjaikat, de lesznek egyébként olyan programok is, amik inkább az utcaszínház és az új cirkusz világába tartoznak. Ezek általában külföldről, főleg Spanyolországból érkező produkciók, amik viccesek is, humorosak is, és nyelvi korlátok nélkül mindenki jól rezonálra. És érkezik például egy világhírű marionett művész is, amivel már egy picit akkor a gyerekprogramok irányába is betekinthetünk, mert hogy kifejezetten gondoltunk a családokra és a gyerekekre is. Lesz például majd egy olyan helyszínünk, ahol a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek saját fényalkotásokat, amit aztán kivetítünk ott az épületek falaira, tehát kipróbálhatják tulajdonképpen magukat fényfestőként a gyerkőcök is. De ez szintén nekik szól, hogy ahogy említettem, nagyon sok zsonglőr és cirkuszi bemutató lesz, de lesz egy olyan játszóház, ahol a gyerekeket tanítják meg a profi oktatók a zsonglőrködés alapjaira és a különböző cirkuszi eszközök használatára. És akkor még nem is beszéltünk a fénybütyköldéről.
1: Igen.
2: Ahol pedig a gyerekek, de nem csak a gyerekek, ez a felnőtteknek is egy jó kis kreatív műhely. Itt különböző világító, fénylő kis alkotásokat lehet készíteni. Lesz olyan helyszín, ahol keleti mintákkal díszített lámpásokat lehet készíteni. Lesz olyan, ahol egyedi tervezésű mécseseket, vagy éppen színes üvegablakokat. Úgyhogy mindent áthat a fény, és az, hogy ez ne csak egy látnivaló legyen, hanem közösen átélt közösségi élmény is.
1: Mi az, amit még az egész fesztivált áthatja, és hogy közben nem kell elutaznunk, hanem az érkezik ide hozzánk? Hát ezt most jó hátulról jövősen kérdeztem meg, hogy vajon milyen országot ismerhetünk meg?
2: Minden évben van egy fókuszországunk, idén pedig Írország lesz ez a fókuszország, aminek a keretében egyrészt a Székesegyházon láthatunk majd egy alkotást. Ezt a Kiégő Izzók nevű, szintén szinte világhírű fényművész csoport hozza el, és Martin Ferencre emlékezik ez az alkotás, akinek pécsi és ír kötődései is vannak. Továbbá lesz egy ír gasztronómiai udvar, ahol az ír ételek, italok kóstolhatók meg. Továbbá lesz ír fényalkotásunk is, tehát a fényútja egyik helyszínén egy kifejezetten ír fényinstallációt láthatunk. Továbbá ír zenével és táncprodukciókkal is készülünk.
1: Nézzenek meg minden pontos információt a zsolnaifényfesztivál.hu oldalon, és a dátum az pedig július 2. és 5-e, ezt kell megjegyezniük, és akár több napra is ellátogathatnak, és ahogy hallhatták, nem is biztos, hogy egy este elég lesz arra, hogy mindent megtekintsenek, amit csak szeretnének itt a Zsolnai Fényfesztiválon. Amikor elérkezett az az időpont, hogy el kell kezdeni szervezni a 10. jubileumi fesztivált, akkor milyen gondolatok voltak bennetek? Ilyenkor azért egy picit visszatekintettetek, és volt bennetek olyan, hogy hát ezt lehet, hogy nem is gondoltuk volna, hogy eljutunk ide?
2: Pontosan ez volt bennünk az elején. Nyilván mindig, amikor az ember valami újdonságba fog, akkor nem tudja, hogy mire számítson, és mi sem tudtuk az elsőnél, hogy mire számítsunk. Tehát az első az egy nagyon különleges pillanat volt. Ott azt hiszem, hogy a városi emlékezetbe is beívódott, ahogyan közösen csodálkoztunk rá erre, hiszen a legtöbb pécsi, beleértve minket, szervezőket, mi sem láttunk még soha fényfesztivált, úgyhogy nem tudtuk, hogy hogyan fog ez a szemünk előtt megelevenedni. De az a pillanat, amikor a Székesegyház homlokzatán elindultak ezek a háromdimenziós videómet, alkotások, amik több perces hanggal kísérte mozgófényalkotások, és látok, hogy megelevenedik a Székesegyház, például elkezdenek forogni a tornyai, vagy leomlik az épület, vagy lovak vágtatnak ki az ajtaján. Ez olyan élmény volt, amit még elképzelni sem tudtunk. Úgyhogy nagyon jó érzés visszaemlékezni tényleg akár a kezdetekre, itt a 10 éves jubileum kapcsán, akár pedig egy ilyen áttekintéssel azért megnéztük az elmúlt évek tapasztalatait, és részben ennek is köszönhető, hogy mindig próbáljuk minél jobban széthúzni a fesztivált, mert áll a jó égnek, annyira népszerű, hogy a belvárosban már el se férnek ennyi ember, és ezért nyitjuk meg, hogy jöjjenek akkor a Kodály központ, a Balok Állvéget, a Zsolnai negyed irányába is.
1: Én nagyon-nagyon kívánom, hogy idén is nagyon sikeres legyen ez a fesztivál is. Van-e valami szám esetleg, amit így nagyon szeretnétek, hogy meglegyen az a látogatói szám?
2: Hát én biztos vagyok benne, hogy a 100 000-et idén is túllépjük, ezen felül pedig minden már csak bónusz.
1: Legyen nagyon sok bónusz, akkor ezt kívánom, és hogy tényleg nagyon sikeres legyen a fesztivál, és beszélgessünk jövőre is, és akkor is beszéljük át, hogy hogyan sikerült az idei fesztivál, és hogy akkor mire készültek, és köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Az elmúlt percekben Halász Kingát hallhatták, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló második részének. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait Debrecenben. Nagyszabású díjátadó gálával és a Hegedűs a háztetőn című előadással zárult az Országos Színházi Találkozó Debrecenben. A záró eseményen kihirdették a fesztivál díjazottjait. A legjobb férfi főszereplő Kónya Ütő Bence, a legjobb női főszereplő Megosztva, Kovács Adél és Tóth Ildikó lettek. A legjobb előadás Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház közös produkciója, a Revizor lett. Gratulálunk a díjazottaknak, és amivel folytatjuk, nemzetközi hírű énekesekkel viszik két hetes japán turnéra a Varázsfuvolát az opera 113 fős együttesével, Mozart népszerű daljátékának 12 állomásos japán turnéján. Cinetár Miklós 2014-es rendezése 4 év után látható újra az ázsiai Szigetországban és japán turnéján. Cinetár Miklós 2014-es rendezése 4 év után látható újra az ázsiai Szigetországban, 2026. június 21.

Thomas zeneszerző 1778-as utolsó párizsi tartózkodásának idejéből származik, és 2026. februárjában került elő a könyvtár zenei részlegéből. A felfedezés alapjaiban gazdagíthatja a Mozart kutatást. És kutatásnál maradunk, de vissza Budapestre. Liszt leveleit és naplóit tette online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Liszt Ferenc életét bemutató több mint 800 levél és 3 napló vált szabadon hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia Liszt Ferenc Emlékmúzeuma és Kutatóközpontja közös projektjének eredményeként a Nemzeti Könyvtár kópia tartalomszolgáltatási felületén. A közített anyagnak köszönhetően új távlatok nyílhatnak a nemzetközi Liszt kutatásban. A kópia levelek menüpontja alatt nem csak Liszt Ferenc autográf levelei kaptak helyet, hanem azok is, amelyeket neki címeztek, illetve amelyek közeli családtagjaihoz és művésztársaihoz kötődnek. És amivel zárjuk a heti hírösszefoglaló első részét, költségvetési csalást gyanúja a Magyar Színháznál nyomoz a NAV. Nyomozást indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Magyar Színház, korábbi nevén Pesti Magyar Színház gazdálkodása ügyében költségvetési csalás büntettének gyanúja miatt. Az eljárás hátterében a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi súlyos szabálytalanságokat feltáró ellenőrzése áll. A minisztériumi vizsgálat kifejezetten arra az időszakra összpontosult, amikor az intézményt Zalán János igazgatta. Az Index értesülései szerint az ügyben jelenleg a NAV jár el nyomozóhatóságként, és az elmúlt hetekben már meg is kezdődtek a tanúkihallgatások. A heti hírösszefoglaló ezzel a végéhez ért, viszont még egy interjú érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Bardóczi Attila színművésszel fogok beszélgetni, hiszen idén nyáron ismét felgörült a képzeletbeli függöny a Benczúr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. Bardóczi Attila az egyik főszereplő a június 30-ai Aznavour és Piaf, a francia sanzon óriásai esnek. De természetesen a nyár többi programjáról is fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bardóczi Attila színművészt, üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: A Benczúr kerti esték 2026 programjaira hívjuk meg a hallgatókat a következő jó néhány percben, hiszen idén nyáron ismét felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúr kert szabadtéri színpadán. A nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenés estek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében, és bizony itt a Benczúr kerti esték című programsorozat részeként június 30-án megvalósul az Aznavour és Piaf a francia Sanson óriásai című zenés est is, amelynek ugye az egyik címszereplője ön, illetve Jordán Adél, ő fogja Piafot alakítani. Na, de menjünk akkor a Benczúr kertbe, és egy picit beszéljünk erről, hogy aki még nem volt itt, annak mit tudna elmesélni, milyen hangulata van ide eljönni, egy esten, egy koncerten, egy színházi előadáson részt venni?
2: Szerintem páratlan a hangulat, mert az ember, ha ott sétál, egy lépésre a Városligettől, az utcán, nem is sejti, hogy a homlokzatok mögött micsoda kertek, udvarok vannak. És ez a negyed valamikor villanegyednek épült, ma már teljesen beépítette a város, körbevette, de az eredeti villáknak ezek a hátsó jó nagy kertjei megmaradtak, és ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt pár évvel ezelőtt a vezetőség kitalálta, hogy igen, nem csak évközben lehetnek előadások, ugye akkor télen, tavasszal, ősszel az épületben, hanem kihasználni a nyári esték kellemes, langyos hangulatát, hogy a kertben is el lehet révedezni, lehet hallgatni finom zenéket, nézni előadásokat, és tényleg egy olyan helyszín, amit szerintem, ha valaki aznap azon gondolkodik, hogy na, ma este esetleg beülnék valahova, nincs annyira rekkenő hőség, vagy éppen azért, mert nagyon meleg van, talán ott a kertben egy picit hűsebb, kellemesebb.
1: A programok már elindultak egyébként, és egészen augusztus 16-áig várják az érdeklődőket, és a Benczúr kertnek a weboldalán mindent részletesen megtalálnak. Ennek volt már itt előadása a Benczúr kertben?
2: Igen, volt. Orosz Zoltán harmonika művésszel, aki nekem rendszeres kísérőm, nem is kísérőm, hanem művésztársam, akivel pont francia sanzonokat szoktunk csinálni, ilyen műsort. Vele és a kisebb zenekarával már kétszer is felléptünk ott.
1: Akkor most már erős lesz a terep. Ha már a francia és a sanzon szó is elhangzott, akkor maradjunk ennél, és június 30-ánál. Edith Piaf nevét szerintem mindenki ismeri, de Aznavournak a nevét vajon mennyire ismerik az emberek, és ön mikor találkozott először vele, és mi volt az, ami megfogta? Kis ő?
2: Hát igen, ez érdekes ez a kérdés, és nagyon jó is. Ebben benne van már a generációs szakadék, hogy úgy mondjam. Ugye már abban a korban vagyok, amikor már el kell mesélni a nálam fiatalabbaknak azt, hogy ki volt Aznavour, mert mikor még én nagyon fiatal, meg gyerek voltam, akkor az ő neve itthon Magyarországon is ismerősen csengett. Akkor volt nagy-nagy világsztár a 60-as, 70-es években. Ő volt az Edith Piaf élete alatt, és utáni időszaknak a legnagyobb énekese, és nagyon fontos megemlíteni, hogy szerzője is. Ez egy nagyon érdekes sors, és nagyon érdekes, izgalmas ember. Örmény származású volt, 1924-ben született, és majdnem megérte a 100 éves korát, alig néhány évvel azelőtt halt meg, és képzelje el, még előtte, tehát ő még életében nagyon idősen is színpadra állt, és én láttam videókat, tehát ez nem volt rossz, amit csinált a színpadon, tehát nem az a fajta fellépő volt, aki azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt régen, és azért jó, hogy még itt van, de...
1: Ez már nem ugyanaz.
2: igen, de ő nagyon-nagyon-nagyon jó ízléssel, és nagyon okosan csinálta ezt is, és mint mondottam és említettem, ő nem csak énekes volt, hanem szerző is. rengeteg dalának ő írta a szövegét, hihetetlenül jól bánt a francia nyelvvel, költőként. Egyébként ő volt az, aki úgy fogalmazta meg a francia sanzont, és szerintem ezt azóta se sikerült überelni, hogy úgy mondjam, hogy a francia sanzon az az, ami félúton van a táncdal és a költészet között.
1: Ó, ez gyönyörű. Hát
2: tökéletesen eltalálta,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: Ezt, hogy mi is a sanzon. Akkor kezdett a háború utáni években, amikor elindult ez a újfajta pezsgés egész Európában, ugye a háború borzalmai után bejött az amerikai kultúra, bele együtt a latin-amerikai is, tehát új ritmusok, mambo, a bossanova, a jazz, később a rock and roll, és még rengeteg más dolog, ami nagyon jó hatással volt a sanzon műfajára, mely egyébként pont ebben az időszakban ért el a legnagyobb csúcsát. Tehát ez a 40-es, 50-es, 60-as évek volt az, amikor a francia sanzonból lett egy mai szóval élve brand.
1: Igen.
2: Ebben természetesen nagyon nagy és oroszlán része volt Edith Piafnak, aki önmagában megtestesíti a műfajt, de nem kevésbé ott van mellette Aznavour is, uh-huh, aki egyébként 7 évig a mindenese volt Piafnak. Tehát ő volt a sofőrje, a zeneszerzője, a házat rendben tartója, titkára, uh-huh, hangszerelője, és mindenféle más, picit piszkosabb dolgokat is elvégzett, például a Piaf szeretőit úgy kiátszogatta egymás ellen, tehát hogy kicsempészte az egyiket, uh-huh, miközben a másik már a folyosón várakozott. Egy ilyen nagyon jófajta cinkosság volt közöttük. Nagyon jó barátok voltak végig, amíg Piaf élt. Aznavour rettenetesen tisztelte őt. Az is jellemző a kapcsolatukra, hogy Aznavour magázta mindig,
1: igen,
2: Piaf meg tegezte. Tehát így beszélgettek, hogy maga meg te, maga te, maga te.
1: És ez ezen az esten is meg fog valósulni, hiszen én azt gondolom, hogy a dalok, amelyeket hallgatunk, a között azért lesznek átvezetések, és ilyen történetek, vagy esetleg valami dramaturgiai száll is összeköti majd a dalokat?
2: Így van, nagyon jó a kérdés, és köszönöm is. Természetesen mi is így gondoltuk, hogy így lenne a legjobb, hogy a dalok között egyfajta kisebb jelenetecskék, melyekben információk is elhangzanak, meg is jelennek. Pontosan ezek,
1: uh-huh,
2: hogy ki kicsoda, ugye, hogy örmény volt Aznavour, akkor milyen volt a kapcsolatuk Piaffal, hogy ez a 7 év, ez nagyon hosszú idő,
1: igen,
2: hogy lett vége, és miután Aznavournak elindult a karrierje az 50-es évek legvégén, és akkor volt Piaffnak is, az utolsó éveiben volt a zeniten, de akkor már egészségileg nagyon rossz állapotban volt, tehát hogy alakult később ez köztük. Meg ilyen személyesebb dolgok is. Egyébként Fráter Zoltán volt az, aki segített nekünk, és ezt dramaturgiailag uh-huh összeszedte, kicsit megírta. Ilyen rövid kis jelenetecskék vannak a dalok között, és azt gondolom, hogy ez még hozzá tud adni azokhoz a sanzonokhoz, melyeket mindenki ismer, ugye például Piaftól a Milord, ugye Nem bánok semmit sem, uh-huh, vagy a Rózsaszínű élet című dal, amit ketten éneklünk ezúttal, és amit valószínűleg ketten csak otthon énekelhettek el valahol, uh-huh, egy próba közben. Tehát nincs róla felvétel, hogy ők ezt együtt énekelték volna, de biztos, hogy énekelték, mert pont akkor született. Szóval ez egy nagyon személyes vallomás, utazás és betekintés abba az életbe, abba a korba is. Ugye nem lehet elvonatkoztatni ettől a korszaktól,
1: igen,
2: amikor megjelent a televízió Európában.
1: Ó, igen.
2: És ők ott voltak a legelsők között, akik még olyan adásokban, amikor csak egyenes adás volt. Alig maradt fenn néhány nagyon homályos, meg kopott szalag, mert egyenesben adták, de hát rohamosan fejlődött persze aztán a technika, úgyhogy az 50-es évek végére már Franciaországban nagyon a médiák, helyesebben a televízió nagyon sok mindent közvetített és meg is őrzött. Ráadásul
1: igen,
2: ők ketten, Piaf is és Aznavour is Amerikába is betörtek a műsorukkal, ami nagy szó, mert az amerikaiak a francia nyelvet, tehát egyáltalán milyen nem angolul van, arra nem igazán vevők,
1: uh-huh,
2: és nem nagyon engedik be. Ennek ellenére Piaf az letarolta Amerikát, ezt lehet így mondani. Aznavour pedig először ugye Piaffal érkezett, később pedig, miután megtanult angolul, már angol műsorral is, hadd mondjak egy dalcímet, amit okay. valószínűleg azért nagyon sokan ismernek, még akkor is, hogy nem tudják, hogy ki az Aznavour, a She című dal.
1: Ó, hát persze.
2: Hát az is Aznavour. Uh-huh. Az is Aznavour. És azt angolul énekelte fel először, és angolul lett világsláger, most meg már egy standard.
1: Így van. Június 30-án tehát Aznavour és Piaf, a francia sanzon óriásai és zongorán kísér Wagner Puskás Péter, Aznavour alakját ezúttal tehát ön idézi meg, míg Piaf dalait Jordán Adél tolmácsolja a közönségnek. És ezután az önök szerepe itt véget ér, bár azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog lesz, de ha a Benczúrkerti esték programjait nézzük, akkor mi lenne az, amelyet esetleg ön kiemelne, vagy ajánlana a hallgatóknak?
2: Én mindenféleképpen azt ajánlom legelőször is, ahogy végignéztem itt a programot, hogy nézzék meg, mert olyan széles a műfaji választék, hogy tényleg mindenki találhat olyat, ami neki tetszik a legjobban, mert operától, daljátékon át, a jazzig, komédiáig, akkor ilyen gyertyafényes koncertekig, tehát tényleg annyiféle választék van, hogy nehéz lenne dönteni nekem is. Ami engem legjobban megfogott, az a debreceni színháznak ez a Donizetti operája, amit fognak csinálni, mert nagyon jónak tartom, hogy egy ilyen kertben ez a zene, egy ilyen barokk opera megszólaljon, mert valószínűleg, hogy amikor azok létrejöttek, ilyesmi helyszíneken is megszólaltathatták az akkori művészek, szerzők, énekesek. Ugyanezt mondhatom a Gülbaba daljátékról, ugye, ami rózsakert, ott vagyunk egy kertben. Igaz, hogy nem rózsakert, de kert, tehát hozzáad a mű hangulatához és a varázslatához, mert ez egy varázslatos helyszín, azt gondolom.
1: Így van. benczurkertiesték.hu, ezt az oldalt kell megkeresniük, én pedig kívánom, hogy teltház legyen az önök koncertje is, és a következő koncertek is, és ahogy én láttam, azért utána sem fog nagyon pihenni, ha egy picit a Benczúrkerti estéktől így elmegyünk, hiszen a lánybúcsú előadásban benne van, és hát azt országszerte fogják játszani még nyáron.
2: Így van, és ilyenkor nyáron talán még jobban pörög ez, hiszen egy szórakoztató darabról van szó. Mi nyilván ilyenkor mindenki még jobban ki van éhezve ilyen kikapcsolódásokra. Egy nagyon jó kis előadás, amit nagyon-nagyon szeretünk a kolléganőimmel együtt, és ami egy picit más azért, mint ez a Aznavour. Republik zenére szólnak a dalok. Nagyon-nagyon kellemes kikapcsolódás, és tényleg járjuk az országot. A Balatontól kezdve Nagykanizsán át mindenfele megyünk. Az egész nyarunk le van fedve ezzel a darab meg a Hőhullám című másik komédiával, úgyhogy ott is nagy szeretettel várjuk és várom a nézőket, de természetesen először itt most 30-án a Benczúrkertben a francia sanzon szerelmeseit.
1: Nagyon szépen köszönöm, én pedig kívánom tehát, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és mindenki vigyen magával hűsítőt, hogy bírják az esti meleget is. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én köszönöm, minden jót kívánok.
1: Az elmúlt percekben Bardóczi Attila színművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. június 27-ei adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után pedig a beszélgetések már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiszteket avattak Budapesten. Megszűnt a védett üzemanyagár. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszinszendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 34 és 39, este 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amelyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme, egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okkulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés rendelete szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re, a percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő. Akik szabadtéri tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, vigyenek magukkal elegendő vizet, ne igyanak alkoholt, viseljenek sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegek a hőség idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása és az úszómedencék feltöltése. Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első fél évi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tiszteket avattak Budapesten. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés rendelete szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re, a percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő. Akik szabadtéri tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, vigyenek magukkal elegendő vizet, ne igyanak alkoholt, viseljenek sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegek a hőség idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása és az úszómedencék feltöltése. Ma van a Nemzetközi Parlagfű Nap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozások kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Heightens each sensation, darkness stirs.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült, helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Menghardt Ákos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tombol a kánikula. Vízkorlátozást és vasúti sebességkorlátozást is elrendeltek. Kína kell a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződés nyilvánosságához. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Mától harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. Az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahol több ezer résztvevőt várnak. A miniszterelnök által vezetett védelmi testület az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le ma a tiszti esküt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült. A tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 7:30-8:00 lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BKK Infón lehet tájékozódni. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tatabánya környékén 4 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Az M7-es autópályán a Balaton felé is élénk a forgalom. Országszerte süt a nap, elvétve van néhol gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás, az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően, északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapuspályafutását Koreny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Koreny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Koreny tangót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke 3 falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre bontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezetőinek megbízatása. Vizet vittek a katonák a tömegrendezvényekre. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett média törvénymódosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, hogy a vízügy, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás a folyamatban van. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket, közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Már délután egykor biztos volt, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Napos idő várható kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk professzor dr. Apagyi Mária, Weiner Leó, Apáczai Csere János, magyar örökségdíjas, Lantos Ferenccel közösen, és a Pécsi Tudományegyetem által díszdoktori címet kapott zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja. Nevéhez fűződik a zeneiskolai improvizáció tantárgy, 12 év folyamra szóló országos tantervének kidolgozása, amely a Zongorálom című zongoraiskolájában realizálódik. Az egyetemi szintű képzésben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetében ő alkotta meg a hangszeres improvizáció tantárgyat, amely példanélküli a magyar művészeti felsőoktatásban. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Sok szeretettel köszöntünk a műsorban, Mária, és hát engedjék meg a hallgatók, hogy mi tegeződünk, mert Máriával nagyon különlegesen ismerkedtünk meg, és Dávid is nagyon régóta ismeri Máriát, ugyanis mi úgy találkoztunk, hogy a férjed Lantos Ferencnek a kiállításán megszólítottál, és gyakorlatilag azóta együtt készítjük elő az életrajzi kötetedet, Dávid pedig gyermekkora óta ismeri Máriát. Hogyan alakult az, hogy táborokat szerveztetek, és improvizációra tanítottátok a gyerekeket?
2: Ez nagyon izgalmas munka volt, mert abban az időben, de sajnos még most sem gyakorlat az, hogy a zenei intézmény improvizációt tanítsanak. Nikolaus Arnonk úr azt mondta, hogy 200 évvel ezelőtti módon kellene oktatnunk, mert akkor a zenét mint nyelvet tanították. Manapság nem mint nyelvet tanítják, de férjemnek a hatására én már első pillanattól kezdve, amikor vele találkoztunk, elkezdtem azt a munkát, hogy a tanítványaimmal megpróbálunk egy hanggal dolgozni, két hanggal, hármas hangzattal, bármilyen zenei szemponttal, és így alakult tulajdonképp az a tantárgyprogram, az improvizáció tantárgyprogram, így állt össze lépésről lépésre a tanítványaimmal való munkák során, és közben állandóan előadásaink voltak, meg nyári táborok, és Zsoldos Dávid is részt vett egy ilyen táborban, ragyogó kreativitással. A gyerekek általában nagyon nyitottak, és minden új dolgot könnyen vesznek, és Dávid is olyan természetesen kapcsolódott, hogy még ma is előadásokon az ők akkori kompozícióját beszoktam mutatni, hogy mint egy kisgyerek, hogyan kapcsolódik ehhez a témához, és milyen ragyogó dolgokat tudnak kitalálni. Úgyhogy rettentően örülök nektek, hogy meghívtatok erre a műsorra, és mindkettőtökkel itt találkozhatok, és beszélgethetünk. Köszönöm szépen!
3: Hát mi köszönjük, és bevallom, én nem számítottam arra az információra így az adás elején, hogy hirtelen szembesüljek azzal, hogy tananyaggá váltam, még hogy érintőlegesen is. Az viszont nagyon is a műsorra tartozik, hogy ezek az improvizációs táborok, amelyeken én tulajdonképpen csak egy alkalommal vettem részt teljes egészében. Én 12 éves voltam, amikor ez a tábor engem elért, és mai napig a 10 éves élményem még legintenzívebbjeként tartom számon. Irtózatos hőség volt Orosházán, az Alföldön. Ott gyakoroltunk egy nappal át éve, és azért volt ez annyira érdekes és fontos élmény, mert ugye a mai napig a klasszikus zenével ismerkedő zongoristák, hegedűsök, cselisták és ugye mindenki, tehát minden hangszeres, alapvetően arra vannak nevelve, hogy ragaszkodj a kottához, legyél pontos, itt interpretálunk, tehát van egy szöveg, amihez hűségesnek kell lenni, és tulajdonképpen teljes egészében ebből a stúdiumból kimarad az, hogy mit akarsz te kezdeni azzal a zenei szöveggel, vagy azokkal az idiómákkal, amelyekkel megismerkedsz a zeneiskolai oktatás folyamán. Ez egy jazzistának később teljesen természetes és szükségessé válik. Ugye a klasszikus zenének egy kicsit más az iskolája nekem, ha de én az az első, talán legfontosabb szakmai kérdése, amikor az improvizációról van szó, hogyha én most egy zeneiskola igazgatója lennék, vagy egyszerűen csak egy zongoratanár, hogy mivel győznél meg, hogy miért nagyon fontos az improvizációt az oktatás szerves részévé tenni?
2: Az improvizáció az évezredek óta, mondhatom így is, hozzátartozik a zenei gyakorlathoz. De ha csak én azt mondom, hogy ahogy mi most beszélgetünk, akkor mi tulajdonképpen improvizálunk, nem megtanult mondatokat mondunk egymásnak, és ha belegondolunk a zene, ugyanúgy nyelv, mint egy magyar nyelv, vagy egy angol nyelv, nyelvnek minden aspektusát észszerű tanítani. Nem külön tantárgyként, hanem szervesen együtt a teljes zenei anyaggal együtt, és azt hiszem, hogy ez elég meggyőző, hogy Beethovent is tanul, vagy Czernit, vagy Lisztet tanul, de amellett a saját nyelvét is, a saját kifejezési lehetőségeit is meg kell, hogy tanulja, mert egyébként nem tud megnyilatkozni, csak darabokat, hogy így mondjam, zeneműveket tud előadni.
3: Akkor fordítsuk meg a kérdést, hogy miért és hogyan tűnt el az improvizáció a zenei mindennapokból, hiszen nyilvánvaló, hogy nem csak Beethoven és Mozart korában tudott mindenki improvizálni, és a szerves része volt a zenének, hiszen improvizálták a kadenciákat, de hát ugye a romantikában is, a Lisztről ugye legendás, hogy mekkora improvizatőr volt, bármilyen témára órákig tudott rögtönözni, de hát itt tudjuk a kortársairól is, hogy szinte szabályos versenyek voltak, és még a 20. század elején is egyébként ez igaz, hogyha megnéztek egy Paderewski felvételt, vagy 20-as években ez még ott volt, és aztán valahogy a második világháború után ez eltűnt. Miért tűnt el?
2: Én nem tudom pontos választ, de úgy gondolom, hogy azáltal, hogy mindenki a tökéletességre törekedett, és hogy egy-egy kottát tökéletesebben eljátszani, és minél több kotta volt, minél többet tökéletességesen interpretálni, ez háttérbe szorította azt az esetlegességet, ami az improvizációkkal együtt jár, mert egy improvizáció az egy csomó esetlegességet is tartalmazhat. Nem biztos, hogy olyan tökéletes, begyakorolt munka áll mögött, mint amikor megtanulunk egy zeneművet. Tehát fontos az, hogy ez a spontán megnyilatkozás is részünk legyen, és megtanuljuk, hogy ezt milyen módon tudjuk interpretálni, milyen módon tudjuk kifejezni saját magunkat, a saját nyelvünket. És fontos az is, hogy nagy előadók, vagy nagy zeneszerzők műveit képesek legyünk magas szinten jó minőséggel előadni. Tehát a két dolog együtt kell, hogy legyen. És hát Goethe például azt mondja, hogy a tökéletesség az ég mértéke. A tökéletességre törekvés az emberé, és ezt nap mint nap gyakoroljuk, ezt a tökéletességre törekvést, és ehhez szerintem az improvizáció, vagyis mondjuk magyarul a rögtönzés, ez szervesen hozzátartozik. Szerintem ezért.
4: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
0: Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Ami nagyon izgalmas még, hogy a kialakított pedagógiai módszeretek nagyban épít az interdisziplinaritásra is abban, hogy a kisebb egységeknek az összefüggéseit a nagyobb egységekkel összehangoljátok. Hogyan lehet ezt zenei szempontból megvalósítani?
2: Én arra gondolok, hogy minden egy egységes rendszerben működik, a természettel összhangban, és ennek a rendszernek vannak azonos elvei. Hirtelen a Szentgyörgyi Albert idézet jut eszembe, ő ezt nagyon szépen fogalmazza, azt mondja, hogy a természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Minden egy közös alapelvre épül, úgyhogy végeredményben mindegy, hogy mit tanulmányozunk, és elég értelmesek vagyunk ahhoz, hogy az élet alapelve szerkezetét megértsük. Azt hiszem valahogy így van az idézet pontosan. És akkor, ha a zenéről van szó, és nem csak a zenei részt nézzük, hanem megnézzük, hogy milyen kapcsolatokat tudunk említeni vagy felfedezni azzal a zenével, amivel éppen szembesülünk, akkor lényegében arról van szó, nem csak zenéről beszélünk, hanem rájövünk arra, hogy a zene egyetemes jellegű. Az egész világ egészben ugyanúgy helyet kap, mint bármilyen más művészet, vagy bármilyen más tevékenység, és ezek szoros kapcsolatban állnak bizonyos szempontok szerint egymással. Most, ha a kapcsolatokat felfedezzük, akkor a gyerek rájön arra, vagy a tanítvány rájön arra, hogy itt nem csak zenei dolgokról van szó, hanem a zenének egy olyan sajátos, sűrített megfogalmazásáról, ami összekapcsolhat bennünket a világ többi tevékenységével, vagy művészettel, vagy tudománnyal. Ilyen értelemben már nem csak egy részről beszélünk, hanem egy sokkal fontosabb dologról, és ha a gyerek ezt érzi, számtalan esetben volt példa arra, hogy ha ezt érzi, akkor rájön arra, hogy ennek a minőségi kidolgozása, ez borzasztó fontos számára. És ilyen értelemben a zenéhez tartozó, a zenei tanuláshoz tartozó gyakorlás is értelmet kap, mert nem egy mechanikus idomítás lesz a fő cél, hanem egy belülről jövő megfogalmazott kreativitás.
1: Ez a belülről jövő kreativitás, ez nagyon izgalmasan összekapcsolható más művészeti ágakkal, amit ti oktattok is. Tehát a zenei oktatás az szoros összefüggésben van a képzőművészetnek a megértésével, a formavilágoknak az összehasonlító elemzésével, és ez engem nagyon megfogott, és ugye a Dávid is ennek kapcsán félig meddig tananyag lett, hogy ugye a gyermekeknek a rajzait ugyanúgy eltetted, és megvannak még a mai napig a nyári táboroknak az anyagai. Szerinted ezek a kisebb kompozíciók, amiket gyerekkorban írattatok, ezek hogyan kapcsolódhatnak össze később mondjuk képzőművészeti alkotásokkal?
2: Ezek nem csak később, hanem első pillanattól kezdve összekapcsolódhatnak, mert azt mondhatjuk, hogy minden a világon elemekből épül fel. Na most, ha elemekből épül fel, akkor a zene is elemekből épül fel, a képzőművészet is, a vizuális művészetek, a mozgás, a matematika és így tovább. Minden tevékenységünk elemekből épül össze, és ezek az elemek meghatározott rendezőelvek szerint alkotnak teljes egységet, különféle mondatokat, teljes egész mondatokat. Na most az elemek, azok mindig sajátosak, azt a területet jellemzik, amiről éppen szó van. A zenei elemek a zenét jellemzik, a vizuális elemek a vizuális területnek a megfogalmazásai, és így tovább a természet elemei a természetre jellemzők, és így tovább sorolhatnám a különféle tevékenységeket, vagy különféle dolgokat, és közben az jutott eszembe, hogy a Lantos Ferenc 1990-ben egy nagyon jó táblázatot készített, ami pontosan erről szól, a személyiségfejlesztésnek és a gondolkodásnak a kapcsolatokra épülő táblázatban való megjelenése, ami ugyanúgy tartalmazza az interdisziplinaritást, mint az improvizációt. De most visszatérek akkor ahhoz, hogy elemekből épül, és szerkezetek szerint alkot egységet. Na most ezek a szerkezeti elvek azok, amik általánosak. Ezek mindenütt jelen vannak, és ezek azok, amik összekapcsolják a különböző területeket, például a ritmus, az ellentét, a szimetria, aszimetria, párhuzam, ismétlés, visszatérés, aranymetszet. Még néhány nem túl sok, de tulajdonképpen ezek az egész világot összekapcsolják. Úgyhogy ilyen módon hasonlíthatók, vagy analógiaként kezelhetők bizonyos gyerekrajzok, zenei kompozíciókkal, vagy gyerekek által létrehozott zenei gondolatokkal, akár improvizáció, akár leírt formájú kompozícióról van szó.
3: És hát tulajdonképpen döbbenetes, hogy mennyire a matematika lapul meg szinte minden ilyen disziplina mögött. Lehet, hogy csak én vagyok ennyire megszállod, de én nagyon sok olyan YouTube videót néztem végig, ahol egyébként a természetben előforduló formák, meg fraktálok, és azok a matematikai törvényszerűségek, amelyek egyébként a hullámoktól kezdve, a rezgésektől kezdve az élet megannyi aspektusát vezéli, azok mennyire direkt módon jelennek meg egyébként zeneművek, vagy képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódóan is, néha szándékosan, ugye főleg már a modern korban, és néha egészen ösztönösen.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
2: Egy kicsit még térünk vissza ehhez a nyelvhez, meg egy nagyon megragadott gondolat, ami hát nyilván nem új, de olyan sokszor elfelejtjük, hogy a zene az tulajdonképpen egy nyelv, amelyen darabokat írtak, amelyen műveket születtek, ugye a magyar nyelven született Arany János Toldia, de hát a Toldia az nem a nyelv, a Toldia az csak a mű, és valahogy kicsit, mintha úgy muzsikálnánk, vagy a professzionális zene elkezdett abba az irányba tolódni, hogy tökéletesen elszavaljuk a Toldit úgy, hogy közben nem beszélünk magyarul. Aminek valljuk be, sok értelme nincsen.
3: Igen, hát pont azért kell megtanulni a nyelvet. Pontosan erre van szükség, hogy beszélni, mindenki használja a nyelvet, és beszélni megtanuljon. Kodály egyébként egyszer azt mondta, hogy az embernek mindent tanulnia kell, és ez tényleg így igaz. Mindent meg kell tanulni, azt is, hogy hogy kell interpretálni egy zeneművet, és azt is, hogy én a saját magam műveit, a saját magam gondolatait hogyan fogalmazom meg, hogyan fejezem ki magamat, vagyis hogyan tudok a nyelv használatával spontán gondolatokat közölni, hogyan tudok rögtönözni, hogyan tudunk beszélgetni spontán, hogyan tudunk a hangszerünken, ha hangszeresek vagyunk, a saját nyelvünket megszólaltatni, és azzal létrehozni valami izgalmas dolgot.
2: Azt el tudom képzelni, hogy egy gyerek nagyon spontán és jó szívvel, és könnyen improvizál, de mondjuk a tizenévesek, középiskolások, akiket már azért kötnek a teljesítménykényszerek, a tanult modellek, hogy mi a legnagyobb gátja annak, hogy egy fél professzionális fiatal improvizálni kezdje?
3: Az, hogy nem mondja nekik senki, hogy gyertek és csináljuk. Erről Konfúciusz jut eszembe, 2500 évvel ezelőtti gondolkodó, aki azt mondta annak idején, hogy mondd el, elfelejtem. Mutasd meg, megjegyzem, engedd, hogy csináljam, megtanulom. Na most én erre építek, hogy engedd, hogy csináljam, azonnal. Nem arról van szó, hogy most gyorsan gyere, játssz el egy Bachot, akkor már rögtön megijednek, mert nem tudja olyan tökéletesen, még nem tanulta meg, hanem azt mondom, hogy gyertek, csináljuk, ezekkel a hangokkal játszani fogunk. Na most, ha már játék van, akkor azonnal ott van a szabadság, de azonnal ott van, hogy a játéknak vannak szabályai. De ez már természetes, ezt mindannyian tudjuk, és ez azonnal oldja a gátlásokat. Akárhány éves, én most már azt mondom, hogy óvodától kezdve felnőtt korig foglalkozom ezzel, és foglalkoztam ezekkel táborban, előadáson, mindenütt. Azonnal elfelejtik azt, hogy izgulnak, vagy probléma, vagy nem tudja megcsinálni. Teljesen természetesen használja a nyelvet.
1: Ami még nagyon izgalmas, és abszolút erre a kérdéskörre reflektál, hogy nem csak a zenéből önmagából inspirálódsz, hanem mondjuk festményekből is. Nagyon izgalmas volt megfigyelni és hallgatni, hogy Lantos Ferencnek a képzőművészeti alkotásaira gyakorlatilag rögtönzéseket készítesz.
3: Ez is a kapcsolatoknak az egyik formája. Egész röviden összefoglalom, hogy azt mondhatjuk, hogy kapcsolat az, hogyha azt mondjuk, hogy az elemekkel dolgozunk. Minden területen, zenei, vizuális, mozgás, matematika, stb. Elemek. Ez kapcsolat. Kapcsolat az, ha azt mondom, hogy most a szerkezeti elveket nézzük meg vizuális területen, a szimmetriát. Itt van is pont a kottában egy ilyen példa. És akkor zenei módon, a zenei területen a szimmetriát, a mozgásban, az irodalomban, a versekben a szimmetriát. Tehát itt azonnal ott vannak a kapcsolatok, de ott van az a szempont, ami a kapcsolatot jelenti. A következő lépés az, tulajdonképpen ezzel kezdtük el ezt az egész munkát, hogy egy zeneműhöz megpróbáltunk vizuális analógiát készítetni a gyerekekkel. Tehát ehhez úgynevezett, most már ilyen nagyképűen hangzik ez, hogy kutató munkát kellett végezni, elemezni kellett azt a zeneművet, ami éppen soron volt, és meg kellett állapítani például formailag, milyen a formája, milyen a hangkészlete, az a hangkészlet milyen hangnemiséget alkot, milyen a ritmusa, ismétlések vannak benne, visszatérések vannak benne. Ezek, amiket mondok, ezek már mind interdisziplináris elvek, és mind kapcsolatokat jelenthetnek. Tehát zenéhez kapcsolódó vizuális munkák, zenéhez kapcsolódó mozgás, zenéhez kapcsolódó vers, ez a másik, és amit azt hiszem most vagyok ott, ahol Lili te kérdezted, hogy ha egy meglévő képhez próbálunk kapcsolatot, zenei analógiát létesíteni, hogy akkor mit csinálunk? Akkor ugyanazt csináljuk, mint a zene esetében, hogy a képet elkezdjük vizsgálni, kutatunk, megállapítunk, értelmezünk, hogy mit látunk a képen, milyen rendeket hozott létre. Erről még nem beszéltünk, hogy itt lényegében, ha művészetről beszélünk, és ha oktatásról beszélünk, a rendnek nagyon lényeges szerepe van, hogy milyen rendet hozunk létre, és hogyan hozunk létre. létre rendet, és mit értünk a rend alatt. Ezek nagyon lényeges kérdések, és nagyon sok művész foglalkozott. Épp ebbe a kötetbe is írtam egy csomó idézetet, ami a renddel foglalkozik. Tehát ez fontos meggyőző szempontot jelent számunkra. Tehát elemezzük a képet. Lantos egy albumot, Hangzások című albumot készített, amire ő azt mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy önmagában ezek a képek nem érvényesek, önmagában is teljesen érvényesek, de neki mindig hangok jutottak eszébe, és aztán kitalálta, hogy mi lenne, ha ezeket a képeket kottaként tudnánk alkalmazni, és értelmes, nyitott, kreatív zenészek próbálják megállapítani, hogy melyek azok a kapcsolatot jelentő elvek, rendező elvek, amik a képen megtalálhatók, és hogyan lehet ezekhez zenei analógiát játszani. Hát ezt is nagyon sok helyen kipróbáltuk már felnőttekkel, gyerekekkel, és ez egy nagyon izgalmas kapcsolódási. Tehát ez a négyféle. Elem, szerkezet, zenéhez rajz, vagy vizuális, és vizuális munkához pedig zene. Ez azért így alakult, mert a férjem képzőművész volt, én pedig zenész. Tehát természetes volt, hogy a kettő között keresünk kapcsolatot, viszont ha a kettő között megtaláltuk a kapcsolatot, az érvényes bármilyen más területre. Ez volt a véleményünk.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációnk
0: pedig
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is

0: Igen, 60-as évek elején ez még egy egyedülálló dolog volt, és rengeteg nehézségen mentünk át, és rengeteg előadást tartottunk a férjemmel, többségében a férjemmel együtt, ahol bemutattunk például zongorán és képpel közös analógiákat, és akkor az volt az első kérdés mindig, hogy ja, persze zongorán lehet, de mit csinál a hegedűs? Akkor gondoltuk, hogy legközelebb hegedűst is viszünk. Hát nagyon nevetséges volt, mert legközelebb az volt a kérdés, hogy na és a fuvolista mit csinál akkor? Szóval nagyon nehezen ment, viszont 85-ben létrehoztuk a Pécsi Martin Ferenc Művészeti Szabadiskolát, ami ma is nagyon jól működik, és a teljes tantestület ez szerint, a program szerint tanít. Az Olá Géza, a zongoraművész az igazgatója ennek az iskolának, és nagyon jó az együttműködés máig velük, és ott minden tanár a saját tantárgyába beépítve tanítja az interdisziplinaritást is, meg az improvizációt is. De az az igazság, hogy most már nagyon sok helyen elindultak ilyen kezdeményezések, rengeteg előadást tartottunk, és még most is meghívnak ilyen kreatív napra, gyakorlati foglalkozásra, tavaly is egy táborba, Pécsre, az egyetemre. Már most meghívtak októberre megint a Győri Egyetemre, hogy improvizáció és kreativitás milyen módon lehetne része az ottani egyetemista hallgatóknak is. Szóval az érdeklődés már nagyon elindult mindenütt.
1: Ami nagyon izgalmas, hogy a Zeneakadémián is tanítottál egy rövid ideig, de mégis Pécset választottad utána.
0: Hát az a helyzet, hogy igen, lehet, hogy ez önző dolog volt a részemről. A Zeneakadémián voltam minden hétvégén, péntek, szombat, szombat, vasárnap, szóval ez 4 évig csináltam, és pont a 4. évnél kaptam az állást a Pécsi Egyetemen, és közben megment a mi Pécsi Művészeti Szabadiskolánk, úgyhogy a szabadiskola is, az egyetem is, meg hétvégi Pestre utazás.
1: Ez
0: egyszerűen nem ment, és én az egyetemi képzést borzasztó fontosnak tartottam. Bár Pesten volt egy nemzetközi csoportom, felnőtt csoportom, és volt egy gyerekcsoportom, akivel dolgoztunk. Ezt az Esztó Zsuzsa zongoraművésznő szervezte meg azokkal a gyerekekkel, akikkel együtt voltunk táborban, meg akik lejöttek hozzám Pécsre. Sokszor volt, hogy 8-an aludtak együtt ott, mert egy-két napos tábort csináltunk otthon, szóval nagyon izgalmas munka volt, fájó szívvel, de muszáj volt választanom.
1: Sőt, külföldön is nagyon sokat jártatok, igen, ezzel, igen, a koncepcióval, igen, és ott is nagyon izgalmas volt, ezt emlékszem, hogy mesélted, hogy a művészeteknek az összekapcsolása, a különböző művészeti ágaknak az összekapcsolása, az rendkívül fontos volt pedagógiai szempontból, mondjuk akár amerikaiaknak, lengyeleknek, ilyesmit.
0: Igen, ehhez még szeretném hozzámondani, hogy a 2000-es években a Király Csaba, már volt tanítványom, de már orgona zongoraművész, szervezett olyan nyári piano masterclass-t külföldiek számára itt Budapesten, ahol magyarok nem vettek részt, csak külföldi egyetemisták, vagy már egyetemet végzett doktorandusok, úgyhogy innen van rengeteg külföldi ismerősünk, akik közül már tanszakvezető egyetemi tanárok lettek a saját országukban, és ezt a dolgot vitték tovább, úgyhogy elég sok ilyen ismerősünk van, és ez borzasztó izgalmas munka volt.
2: Említettél egy nevet, muszáj rá röviden reflektálnom, Esztó Zsuzsanna zongora művészt, zongora tanárnőt, ő engem is tanított annak idején zongorázni elég hosszú ideig, és kevesen tudják, hogy a mostanában a hírekben nagyon sokat szereplő fia, Roska Botond, az, aki tulajdonképpen lehet, hogy a következő magyar Nobel-díj várományosa lesz, de olyan áttöréseket ért el a szemgyógyítás, a látás visszanyerése terén, amiért nagyon büszkék lehetünk, és hát ugye mi meg egy páran tudjuk, hogy Botond amúgy kiváló csellista, aki az utolsó pillanatban hátrált meg a zeneakadémiai felvételitől.
0: Igen, mert volt egy új problémája, egy kénytelen meghátrálás volt, de ez nagyon érdekes, és nagyon örülök Dávid ennek a kiegészítésnek, mert a Botond volt az első nem zongorista növendékem. Úgyhogy ő is jött ezekbe a táborokba, és fantasztikus volt, és Orosházán 14 növendéket kaptam, és azok között a Botond volt az első, aki azt mondta, hogy én megszervezem, hogy kik azok, akikkel ezt csináljuk, és ott minden nap improvizáció volt. Botond meg a testvére is, a Zsóf is. Én nagyon hálás voltam akkor a gyerekeknek a csillogó szeméért és a lelkesedésért, hogy a gyerek rögtön felfedezte, hogy itt valami fontos dolog van, és ezért mindent áldoztak. Szóval Orosházva az egy álom volt. Egész nap senki nem fáradt el, már 4-kor keltek, hogy amikor nyit a zeneiskola hajnalba, már mehessenek gyakorolni, és volt hangszeres óra is, kamarazene is, azt hiszem zenekari óra is volt.
2: És nagyon masszív terhelés. Rengeteg élménnyel.
0: Így van. Fantasztikus.
2: Lehet, hogy a mai gyermek fédelem furcsán nézne erre a dologra, de az biztos, hogy elképesztően lelkesen toltuk ezt napi 18 órában.
3: Hamarosan folytatódik a Capriccio.

0: A mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
0: Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
2: Az egyik nagy különbség, amely elválasztja 2025-öt az 1980-as évektől, az a digitalizáció mindent átható ereje és befolyása, amelyet sokan átkoznak, néhányan talán áldanak is. Az improvizáció szempontjából ezek a tényleg néha fenomenális új eszközök, nem csak az elektronikus hangszerek, de hát nyilván a számítógépnek a lehetőség, ezek mennyiben adnak segítséget? Mi az, amit ebből használni lehet, és mi az, amit jobb, ha inkább eltol magától az ember?
3: Ez egy nagyon lényeges kérdés, és egy nagyon kényes kérdés ugyanakkor manapság. Én azt mondom, hogy egy bizonyos pontig ennek nagyon sok a haszna, és nagyon értelmes, de csak addig, amíg az ember a saját kreativitását nem veszti el. Én elsőbbnek tartom az emberi kreativitást, a teremtett rendhez kapcsolódó emberi rendnek a kialakítását, ami a gondolkodásával szorosan összefügg, és ha már ezen túlmenően mást próbálunk ebből kihozni, akkor az már egy újabb elemmel kiegészített, nem egészen természetes dolog, én így érzem.
1: Hogyha az improvizációra visszakanyarodunk, akkor számodra mitől jó egy improvizáció, vagy mitől működik egy improvizáció?
3: Ez egy jó kérdés. Egy kicsit attól, amitől egy jó mű működik. Van egy üzenete, van-e eleje, van valami tartalma. Ezek megfoghatatlanok szavakkal, ezeket inkább hangokban kéne elmondani. Tehát van eleje, van vége, vannak rímek benne. Létezhet, hogy vannak rímek, vagy ismétlések, vagy van egy csúcspont. Tehát van valami üzenete. Na most, hogy mi az üzenet? Hát ez...
2: Hát tulajdonképpen a 20. század második felének úgymond kortárs zenéje, vagy akkori kortárs zenéje, tulajdonképpen itt állt földbe nagyon csúnyán szólva, hogy ha nagyon bonyolultak azok a struktúrák, amelyeken keresztül kommunikál a szerző, akkor ezt a hallgató nem érti meg, nem tudja befogadni. Tehát, hogyha ezek a patternek, akár az ismétlődések, ellentétek valamiféle szerkezetben nem ágyazódnak, akkor az ember egyszerűen csak egy hanghalmazt hall, amivel nem feltétlenül tud mit kezdeni, tehát lehet, hogy edukáltabb kollégák tudnak, és ez nyilvánvalóan egyébként ijesztően hatott abban a korban nagyon sok befogadóra, meg elidegenítően hatott, az nem kérdés, de valahol itt lehet ugye a kulcs, Mária, hogy a közlésemnek el kell érni a hallgatóhoz, mert hogyha nem ér el, akkor én csak valamit csináltam, amiről úgy teszek, mint hogyha értelme lenne.
3: Igen, hát ez tulajdonképpen ugyanaz, mint ahogy azt mondjuk, hogy analógiákat hozunk létre, vagyis kapcsolatokat kell létrehozni lélektől lélekig. Ha ez a kapcsolat nem jön létre az előadó és a hallgató között, akkor valahol valami nem stimmel. Tehát ennek létre kell jönni, valahol kíváncsiságot fel kell tenni, érdeklődést fel kell tenni. Ha mondunk ilyen szót, hogy szuggesztivitásnak lenni, akkor hát ezt hogy fogalmazunk meg? Ez vagy van, vagy nincs, de érezzük. Valami ilyesmi módot gondolok az előadás fontosságáról említeni, hogy legyen egy vonzereje, legyen valami olyasmi megfogalmazás, amire nem lehet nem odafigyelni, ami mond nekem valamit, és bennem is olyan gondolatokat ébreszt fel, amit a saját munkámban tudok tovább vinni. Tehát egy kapcsolat jön létre ember és ember között.
2: És talán tegyünk hozzá még egy utolsó ilyen pozitív vonást, hogy ha a gyereket az önkifejezésre nevelünk, akkor az természetesen szabadabb lesz, bátrabb lesz, önazonosabb lesz, és nem feltétlenül csak robotként visszajátsza azt, amit ő meg kell tanulnia. Ennek biztos van egy személyiségformáló ereje is, hatása is, tehát nem csak jobb muzsikusokat, de talán jobb embereket is nevelünk, hogyha hagyjuk őket improvizálni.
3: Hát ez egy nagyon lényeges dolog, mert ha a rendről beszélünk és a rendet tanítjuk, az egy közösség is pozitívum, és a jobb tételt segíti, és mindenképpen olyan vonzereje van, ami a teljes személyiségre pozitívan hat. Mindenféle területen, nem csak zenei vonatkozásban. Tehát nem biztos, hogy zenész lesz az, aki ilyesmit tanul, de a teljes életében pozitívabb, erkölcsösebb, rendet felismerő, tiszta szemű, nyitott gondolkodású ember lesz.
1: Én azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos gondolatok, amiket most megfogalmaztál, és talán nagyon szép zárszó is. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és kívánunk további nagyon sok szép előadást és szép improvizációt.
3: Nagyon szépen köszönöm. Nagy öröm volt veletek most beszélgetni. 100 éve vágytam erre a beszélgetésre, és nagyon-nagyon örülök, és sajnálom, ha a rögtönzésekben nem voltam elég pontos minden esetben, de a jó kedvem és az örömöm az mindenképp kifejeződött a veletek lévő együttlétben. Köszönöm szépen.
2: Én azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb adást hallották most itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hallgassatok vissza ezt és a többit is a Papagénon podcastként, és tartsatok velünk jövő héten is. Ez volt a Capriccio.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
0: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezetőinek megbízatása. Vizet vittek a katonák a tömegrendezvényekre. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, hogy a vízügy, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket, közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Már délután egykor biztos volt, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Napos idő várható kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Szakaszos lezárásra kell készülni, várhatóan 17:30-ig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos korlátozásra kell majd számítani 17:30-tól 19:30-ig a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Holnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját. Ma este 19:30-től éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Mától a 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Hétvégére az Orci úton a Barostér irányában a Kőris utcai villamosátjárónál lezárták a balra kanyarodó sávot pályakarbantartás miatt. A Kőris utcába a villamos vágányról lehet behajtani. A 23-as és a 24-es villamos helyett a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Szép délutánt, kellemes időtöltést kívánunk itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő két óra szokás szerint a filmzenéké, amelyhez kellemes időtöltést kíván a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarga Mariam. Mai műsorunkban elsőként a 4 Oscar díjat nyert Pi élete zenei aláfestése hallható, amelyet Michael Dana komponált. 17 után szintén ez zeneszerző munkásságából idézünk fel egy különleges produkciót, ez pedig a 2022-ben bemutatott, ahol a folyamirákok énekelnek című film aláfestése. Második óránkat a sorozatok blokkjával folytatjuk, melyben ezúttal is igen népszerű sorozatról lesz szó. Ez a Yellowstone című western dráma, amely a nagy sikerre való tekintettel már 5 évadot is megélt. És végül a filmzene.net portál munkatársainak összeállításában a 80-as évek egyik utolsó hollywoodi produkciója, a Drágám a kölykök összementek zenéjéből ad, stílusosan fogalmazva, egy parányi ízelítőt, amelyhez James Horner írt kísérő zenét. Tartsanak velünk itt a rádióban este 7 óráig, vagy csatlakozzanak a filmzene kedvelők közösségéhez a Facebookon található Cine Music oldalunkon keresztül. A 2012-es Oscar gála egyik nagy esélyese a 11 Oscar díjra jelölt Pi élete volt, amelynek alapjául a kanadai Jean Martel regénye szolgált. Az író második és egyben máig legnépszerűbb regényének témája szorosan kötődik a hithez. A szerző a regény megírása előtt hosszabb időt töltött Indiában, mecseteket, templomokat és állatkerteket látogatott, majd visszatérve Kanadába vallási, etológiai kutatásokat végzett és hajótörésekről szóló történeteket olvasott. Hinni fog, mire a történetem végére érek, mondja a felnőtt Pi az írónak. A találkozásuk keretébe ágyazott allegórikus mese, amiben minden szereplő behelyettesíthető más, zömmel, emberi alakkal. Hiszen Pi Patel élete semmiben sem hétköznapi. Egy francia uszodáról kapta a nevét, az apjának állatkertje volt Pondicherryben. A főhős 14 éves korában hűtlen lesz gyökereihez, hogy egyszerre próbáljon keresztény, mohamedán és hindu lenni. És egy hajótörést követően 227 napot töltött mentőcsónakban a csendes óceánon, kettesben egy Richard Parker nevű bengáli tigrissel.

A Pi életét tehát 11 Oscar-díjra jelölték, amelyből 4-et sikerült megszereznie. A legjobb rendező, operatőr, vizuális effektusok és eredeti filmzene kategóriákban. Emellett Michael Dana megkapta a legjobb filmzenének járó Golden Globe-díjat is. A zeneszerző Michael Dana 1958 őszén született Winnipegben. Michael Danát nem a nyugati hagyományok nagyzenekari és elektronikus zenével való szuggesztív zenei ötvözéséről ismerjük. Pályafutását inkább olyan filmzenék jellemzik, mint Ang Lee Pi életének Oscar-díjas zenéje, valamint a rendező és régi munkatársa, az örmény származású kanadai Aram Egoyan számos Genie-díja kitüntetett zenéje. Egoyan filmjeihez köztük az Ararat, a Felícia utazása, az Eljövendő szép napok és az Exotica című filmjeihez készített zenéiért Michael Dana Genie-díjat kapott a Kanadai Film és Televíziós Akadémiától. Dana 2013-ban Golden Globe-ot és Oscar-díjat kapott Ang Lee Pi élete című filmjének zenéért, miután Lee-vel együtt dolgozott a Jégvihar és a Pokol lovasai című filmekben. A Pi élete gazdag hangzásvilága egy mélyen transznacionális történetet tükröz, ötletes, kultúrákon átívelő feldolgozásokkal. A zenei kíséretben indiai szitárok játszanak francia dallamokat, európaiak dél-ázsiai motívumokat, egy templomi kórus szanszkrit nyelven énekel, és számos más zenei kombináció szárnyal egy zenekar mellett. A több elismeréssel díjazott mű megtestesíti Dana zeneszerzéshez való hozzáállását. Olyan gazdag hangzásvilágot teremt, amely széles közönséget érhet el. A Cine Musicban most tehát következzen az Oscar és Golden Globe díjas Michael Dana csodálatos filmzenéje, a különleges hangulatú, elgondolkodtató és egyben felejthetetlen Pi életéből.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten rendezvény miatt lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Szakaszos lezárásra kell készülni, várhatóan fél hatig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos korlátozásra kell majd számítani fél öttől fél nyolcig a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Holnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját. Ma este fél héttől éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Mától a 11. kerületben a Villányi úton a Budörzsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Hétvégére az Orci úton a Barostér irányában a Kőris utcai villamosátjárónál lezárták a balra kanyarodó sávot pályakarbantartás miatt. A Kőris utcába a villamos vágányról lehet behajtani. A 23-as és a 24-es villamos helyett a Keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Az imént hallott bő két percben már egy igazán különleges produkció, az, ahol a folyami rákok énekelnek című Olivia Newman rendezésében bemutatott filmdráma dallamai csendültek fel. Az eredetileg zoológus és afrikai tapasztalatairól több memoárban is beszámoló Delia Owens első és eddigi egyetlen 2018-as regénye annyira megtetszett Reese Witherspoonnak, hogy nem csak híres könyvklubjának kínálatába válogatta be, de producerként tető alá hozott ebből egy filmadaptációt is. Hogy a filmverziónak a direktor vagy a forgatókönyvíró helyett a hollywoodi színésznő lehetett a motorja, azt abból lehet sejteni, hogy a rendezésért és a szkriptért felelős szakemberek a független filmek világából érkeztek. A film története szerint egy kislány egyedül él a mocsárban, a családja elhagyta, így ő megtanulja, hogyan maradhat életben a furcsa helyen, és nagy nehezen egyedül is boldogul már. És boldog is ott, kivéve akkor, amikor be kell mennie a közeli kisvárosba, ahol gúnyolják, kinevetik, sőt, félnek tőle. Ezért ő szívesebben választja a magányt. Mire felnő, gyönyörű, titokzatos, rejtőzködő lány lesz belőle, és eljön számára is a szerelem ideje. Amikor azonban az egyik fiú, aki udvarolt neki, meghal, mindenki úgy gondolja, hogy ő lehet a gyilkos. Mit tehet a magányos lápi lány? Azt, amit mindig csinált a mocsárban. Beleolvad a természetbe, menekül, bujkál, és berendezkedik a túlélésre.

A filmhez a legjobb komponistát választották Michael Dana személyében, hiszen a Pi életével már bebizonyította, hogy a különleges életutakat bemutató történetek zenei specialistája. Ő maga így nyilatkozott a zeneszerzéssel kapcsolatban. A filmzene szerepe, hogy a maga eszközeivel, a zenei aláfestés nyelvén értesse meg a nézővel a film mondani valóját. Körülveszi az embert, és elmondja azt, amit a film is próbál, csak más szemszögből. Olvashatjuk a filmzene.net oldalán. Newmanék mellett egyébként a Dana fivérek számítanak a legismertebb filmzeneszerző családnak, akik közül Michael az idősebb testvér. A 80-as évek vége óta pályán lévő művész önállóan épp úgy jegyez aláfestéseket, mint ahogyan öccsével közösen. Az előző fél órában Michael Dana kapcsán már említettük jó néhány filmes munkáját, ahogyan öccsével közösen. Az előző fél órában Michael Dana kapcsán már említettük jó néhány filmes munkáját, illetve híres kollaborációit neves rendező.

a című filmeken, valamint Billy Ray-jel az Utolsó jelentés és a Hazugsággyáros című filmeken is. Dana nevéhez fűződik továbbá az Oscar-díjas A család kicsi kincse 2006-ból, amelyet megosztva Grammy-díjra jelölték. Mark Webb elismert romantikus vígjátéka az 500 nap nyár, és James Mangold Oscar-díjas filmje az Észvesztő. Legutóbbi munkái közé tartoznak az Apám sárkánya című animációs film, a Barátnőt felveszünk című vígjáték, és a Seven Whales, Hét fátyol című kanadai dráma zenei anyaga. Most azonban térjünk vissza ehhez a rendkívüli 2022-es alkotáshoz. Hallgassuk hát a Folyamirákok különleges énekét, amelyet Michael Dana komponált a filmhez. 6 óra után pedig a sorozatok blokkjával térünk vissza itt a Cine Musicban. Maradjanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tombola kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőjének megbízatása. Megszüntették a Pride miatt Karácsony Gergely ellen indított nyomozást. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszti. Hozzátette, hogy a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Már tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás, a gyülekező az Andrássy úton az Opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon első segélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, aki a program előtt jelentette be, hogy a bíróság megszüntette ellene a tavalyi Pride megszervezése miatt indított büntető eljárást. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten rendezvény miatt lezárták a Kóskáról sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját holnap hajnalig. Ma este 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, illetve az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Szintén rendezvény miatt lezárták a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé, és szakaszos lezárásra kell készülni a Kossuth Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a vérmezőig. Szintén szakaszos és időszakos forgalom korlátozásra kell számítani a Kodály körönttől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik. A Szent Gellér rakparton a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti Frigyes út megállóját. Mától az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határ út között. A Határ út és a Lajos-Mizsei Sorompó között pótló busszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cinemusic. Mai félórás összeállításunkban Amerika jelenleg legnépszerűbb sorozatáról, a Yellowstone című western drámáról tudhatnak meg érdekességeket, persze csak akkor, ha velünk tartanak.

Az imént hallott csodálatos muzsika immár 5. évada csendül fel a Dutton család életét és harcait nyomon követve a Yellowstone című produkció előtt. A sorozat, amelyet 2018-ban a bemutatásakor Western szappanoperaként is csúfoltak, immár Amerika legnézettebb sorozatává vált. Az idén bemutatkozó 5. évadára 12,5 millióan voltak kíváncsiak, és ezzel egy csapásra a Paramount csatorna vezető szériája lett, megelőzve a Sárkányok háza és a korábbi Trónok harca produkciókat is. A Yellowstone megalkotója Taylor Sheridan volt, akit már jó pár éve a legtehetségesebb alkotók között tartanak számon, és aki sikerei ellenére sem adta fel a cowboy életformát. Így ahelyett, hogy munkái miatt Los Angelesbe költözött volna, a saját birtokán él és alkot. Ennek fényében kijelenthető, hogy nála jobban senki sem ismeri a Western életérzést és Amerika jelenlegi vidéki helyzetét. Sheridannek a produkció megalkotásával elsődlegesen az volt a célja, hogy emléket állítson a vidéki életformának, valamint bemutassa, hogy milyen állapotok uralkodnak a klasszikus Western filmek színhelyén, ahol jelenleg is rendcsek és mamut cégek székelnek. A Paramount csatorna 2017-ben adott zöld utat a Yellowstone sorozathoz.

A 2023-ban az 5. évaddal visszatért Yellowstone című szériának ezen évada egyébként a hattyú dala is, hiszen ezzel a sorozat is befejeződik. Ennek legfőbb oka a főszereplő Kevin Costner távozása a sorozatból, aki egy saját West End projekten dolgozik, amelynek egyszerre a főszereplője, társírója, rendezője és a producere is. Így logisztikai és időbeosztási problémákra hivatkozva már nem vállalta el a sorozat 6. évadában való szereplést, megpecsételve ezzel a produkció sorsát is. Kevin Costnernek, aki anno a Fegyvertársak és a Farkasokkal táncoló című filmekben már bebizonyította, hogy a West End műfaja igencsak közel áll a szívéhez, több mint 40 éves pályafutása alatt ez volt az egyetlen hosszabb hangvételű televíziós szereplése, előtte ugyanis csupán a 3 részes Hatfield McCoy Viszály című minisorozatban láthatták őt a tévénézők. Costner a Yellowstone bemutatója előtt úgy nyilatkozott, hogy nagyon nehezen beszélte rá magát a szerepre, ugyanis, mint elmondta, nem szereti azt, hogy nem ismeri a karaktere útját és végzetét. Ennek ellenére a színész évadról évadra lubickolt a figurában, mellyel nem csak stílust teremtett, de visszahozta a West End a kedvelt műfajok közé.

Bár az ötödik évaddal lezárult a Dutton Ranch körüli húzavona, azonban a Sky Showtime streaming szolgáltató felületén már műsorra tűzték az előzmény történeteket is. Az új történet a Dutton család két generációjának életéről szól, bemutatja, hogy miképpen boldogultak a gazdasági világválság és az alkoholtilalom idején, 1923 környékén. Sőt, egy másik előzmény sorozatban egészen az 1800-as évekig mennek vissza a készítők. De visszakanyarodva az eredeti Yellowstone-hoz, érdemes beszélnünk a zenei anyagáról is, hiszen a zeneszerzői székben az első évad kezdete óta a zseniális Brian Tyler foglalt helyet. A komponista a Yellowstone filmzenei album megjelenésekor úgy nyilatkozott, hogy nem támaszkodott semmilyen formában sem a korábbi West End produkciók zenei anyagára, sokkal inkább afrikai, közel-keleti népdalokból, valamint cigányzenéből merítkezett a score megírásakor. E munkájából hallhatnak a következő percekben, itt a Cinemusicban további zenei részleteket.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten rendezvény miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútai szakaszát, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját holnap hajnalig. Ma este 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, illetve az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Szintén rendezvény miatt lezárták a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé, és szakaszos lezárásra kell készülni a Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szintén szakaszos és időszakos forgalom korlátozása kell számítani a Kodály körönttől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. A 133E autóbusz Nagy Tétény felé terelve közlekedik. A Szent Gellér rakparton a 7-es autóbusz megállójában áll meg, illetve érinti a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóját. Mától az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Ez továbbra is a Cine Music, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkat a filmzene.net összeállításával zárjuk, amely a 80-as évek egyik utolsó hollywoodi produkciója, a Drágám a kölykök összementek zenéjéből ad, stílusosan fogalmazva, egy parányi ízelítőt. A mikroszkópikus méretűre zsugorodott gyerekek izgalmas történetét bemutató családi kalandfilm a popkulturálisan talán legnagyobb nosztalgia faktorral rendelkező évtized végén 1989-ben látott napvilágot, méghozzá június 23-ai premierrel. Joe Johnston, a Jurassic Park 3 és az Amerika kapitány az első bosszúálló rendezőjének legelső rendezése tehát éppen a mai napon érkezett a 35. jubileumához, ami kézenfekvő apropót teremt a felelevenítésére. Az álomgyári ünnep terén külön érdekesség, hogy kettő születésnapról van szó, ugyanis a Rick Moranis főszereplésével forgatott mű bemutatója egybeesett a Batmanével. Tim Burton direktori munkájának említése abból a szempontból mérvadó, hogy a Drágám a kölykök összementek részben a köpenyes képregényhős moziba küldésének köszönhetően lehetett a Disney minden idők legtöbb bevételt hozó élő szereplős filmje, 5 éven keresztül megőrizve ezt a pozíciót. Az esztendő nagy nyertese természetesen a denevérember, akinek a hirdető plakátokra került ikonikus égi jelek közönséghívóként működött, hiszen tömegeket vonzott a vászonhoz. Voltak azonban olyanok, akik nem fértek be a vetítésére, de mivel szórakozás nélkül sem akartak maradni, a szintén látványos jeleneteket ígérő és kínáló, kölyök zsugorító sztorira váltottak jegyet, ami ezáltal a Sötét lovagé után az év második legsikeresebb nyitásával büszkélkedhetett. Míg a film esetében szenzációról beszélhetünk, amelynek sikere eredményeként egy kissé kelekútja feltaláló találmánya hatását a sors fintora következtében önmagukon megtapasztaló gyerekeinek kalandja franchise-zá bővült, addig a kísérete enyhén szólva érzékenyen érintette a szakmát. A komponista a Titanic dallamaiért és betét daláért is Oscar-díjjal jutalmazott James Horner már ekkoriban elismert és sokat foglalkoztatott zeneszerző volt, elég csak a második és a harmadik Star Trek mozifilmre gondolni, amelyekhez ő szolgáltatta a muzsikát, mégpedig Jerry Goldsmith-től kapott stafétával a kezében. Horner impozáns referenciával a háta mögött, egy motivumgazdag és hangszerelés tekintetében, a csörgődoboktól, harmonikától, valamint szájharmonikától kezdve, a kerepelőkön, különféle shakereken, illetve slapstickeken át a gőz orgonáig, bármilyen instrumentumra gondolva, meglehetősen összetett szimfonikus zenével látta el a porszem méretű tinédzserek pázsit dzsungelen keresztüli hazajutását. A minőségi munka ellenére azonban pert indítottak a művész és a produkcióért felelő stúdió a Disney ellen plagizálás vádjával. Horner stílusát vizsgálva túlléphetünk az életművében viszonylag gyakori önismétlésen, ám a Drágám a kölykök összementek esetében a Nino Rota alkotások jogutódjainak szemet szúrt a szétszórt tudós témája, és az 1973-as Amarcord egyik kompozíciója közötti hasonlóság, ezért szorgalmazták és végül elérték, hogy a 10 évvel korábban elhunyt szerző neve szerepeljen a stáblistán. Raymond Scott 1937-es Powerhouse című felvételének tulajdonosai szintén kiharcoltak egy peren kívüli egyességet és jóváírást, mivel taktusai forrás megjelölés nélkül köszönnek vissza a miniaturizáló szerkentyű bonyolultságát érzékeltető fő témában. A vádak jogosak, viszont a szakma kritikája mellett, de a tények figyelembevételével érdemes inkább figyelembe venni a közönség fogadtatását. A 20 év késéssel megjelent filmzenealbum sokáig rejtve maradt, igazi gyöngyszemet mutat be, így nem meglepő, hogy az összes példányát hamar elkapkodták, sőt, hiánycikké vált. A filmzenék forgalmazásával foglalkozó Intrada kiadó jóvoltából idén egy minden motivumot tartalmazó bővített változatban lehet hozzájutni a London Symphony Orchestra összes szekcióját, Horner vezényletével keményen megdolgoztató témacentrikus műhöz. A most következő zenei összeállításban is ebből szemezgetünk, hogy a lehető legtöbb szegmensét bejárhassuk ennek a kreatívan big bandes, játékosan jazzes, többnyire akciódús, horrorisztikus elemekkel tarkított, helyenként pedig mélyen drámai, továbbá szívmelengetően érzelmes, izzig-vérig bájos és izgalmas kalandmuzsikának. A zenei részletek előtt azonban búcsúzunk, megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona, a Cine Music szakmai partnere, az idén 20 éves filmzene.net és a műsorvezető H. Varga Marian. További szép hétvégét kívánunk, és ha tehetik, hallgassanak bennünket jövő vasárnap is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Újabb földrengés volt Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvénymódosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormányközösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás folyamatban van. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és az aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait, a 4,9-es erősségű földmozgás egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. Az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban igyekszünk mindig megemlékezni a világnapokról, vagy olyan napokról, amely Magyarországhoz kötődik, nem marad ki a gyermeknap, az anyák napja, és persze az apák napja sem fog kimaradni, úgyhogy most az apák napja lesz a témánk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azon kívül, hogy az eredetét megismerjük, vajon Budapesthez egyhogy fog kötődni, mert ugye legutóbb anyák napján ott az anyák napi szobrokról meséltünk a hallgatóknak.
2: Igen, hoztam egy-két szobrot is, de szerintem nagyon érdekes, mert tényleg ez egy kicsit méltatlanul háttérben lévő ünnep. Az anyák napja az mindig sokkal nagyobb média figyelmet kap, és egyáltalán az anyák szerintem több figyelmet kapnak, és azt gondolom, hogy az úgy szép, hogyha az édesapákról is megemlékezünk, hiszen pont ugyanolyan fontosak a gyermekek életében, ugyanannyira nélkülözhetetlenek, sorsuk formálói. Magyarországon és a világon nagyon sok helyen június 3. vasárnapja az apák napja. Nálunk is így van. Hogy ez miért pont ekkor van, ez nagyon érdekes, hogy nem ismertem a történetet, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel is kezdhetnénk. Jó. A legismertebb variáció szerint ez az ünnep egy bizonyos Sonora Smart Dodd nevű hölgyhöz kapcsolódik. Ő a 20. század elején szorgalmazta ennek az ünnepnek a létrejöttét, ugyanis az amerikai hölgy és a testvérei, ők anya nélkül nőttek fel, édesapjuk nevelte őket, aki egy polgárháborús veterán volt, William Jackson Smart, mivel a második felesége életét vesztette, utolsó közös gyerekük születése közben neki kellett helytállnia mindkét szülő helyett. Rendkívül odaadó, kitartó, példamutató édesapa volt, és ez inspirálta arra a lányát, Sonorát, hogy az anyák napja mellett az apák is kapjanak egy napot, amikor tényleg őket ünneplik, és rájuk emlékeznek. A lány eredetileg június 5-ét szerette volna apák napjának, ez volt ugyanis az ő születésnapja, édesapja születésnapja, de a hatóságok malmai egy kicsit lassabban őrültek, úgyhogy végül június 3. vasárnapjára jegyezték be az apák napját.
1: Mióta ünnepeljük ezt?
2: Az első apák napját 1910. június 19-én ünnepelték, és ezt követően minden évben megtartották ezt az ünnepséget, azonban el kellett teljen néhány évtized ahhoz, hogy ez szélesebb körben, országhatáron túl is ismerté váljon, és ehhez nagyon sokat hozzájárult az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke Woodrow Wilson, aki részt vett egy 1916-os apáknapi ünneplésen, és emellett az akkori külügyminiszter is szorgalmazta ennek az ünnepnek a széles körben való megismertetését, bár annak idején azért volt is ellenállás. A szivarárusok és a férfiruha készítők ugyanakkor meglátták az ünnepben rejlő pénzügyi lehetőséget, és ők viszont szorgalmazták ezt az ünnepet, és bár sokáig nem vette komolyan a közvélemény ezt a napot, a feminizmus sem segített, végül is 1972-ben Richard Nixon amerikai elnök tette hivatalosan elismerté. Tehát azért el kellett tennie 6 évtizednek, hogy az ünnep egy lokálisból egy egészen globális ünneppé váljon.
1: Amerikában tehát akkor hivatalos ünnep lett, és utána ez hogyan jött át mondjuk Európába?
2: Nagyon érdekes, hogy ez az ünnep nem csak Amerikában ismert, hanem több más országban is, és nem mindig ugyanakkor ünneplik, tehát erre nagyon sok variáció létezik. Németországban például már a 18. században is ünnepelték, ott a mennybe menetel napja, a húsvét utáni 40. nap volt az apák napja. Az Egyesült Királyságban érdekes módon 9 hónappal az anyák napja előtt tartják az apák napját. Az iszlám világban áprilisban van, Tájföldön pedig a mindenkori uralkodó születésnapja határozza meg az ünnep pontos dátumát. Magában a katolikus vallásban is van hagyománya az apák napjának, ez március 19-e Szent József napja. Az egyház március 19-én Szent József napján tartja ezt az ünnepet.
1: Itthon?
2: Itthon szerintem még mindig jóval kevesebb szó esik erről az ünnepről, mint az anyák napjáról. Találtam különben egy nagyon érdekes néhány mondatot egy 1938-as Nők világa című labból, idézhetem?
1: Igen.
2: Szabadjon szót emelnem az apák érdekében. Ádám óta ők voltak a világ legsajnálatra méltóbb alanyai. Soha senki, még a kutya sem törődött velük. Így írtak 1938-ban. De hát szerintem szerintem azért ez is egyre szélesebb körben ismert, ezért most mi is tehetünk, hogy emlékezzünk meg az édesapákról, ahogy mondtuk, tényleg ugyanolyan fontosak, mint az édesanyák, úgyhogy szerintem mi is hívjuk arra a rádióhallgatókat, hogy köszöntsék fel az édesapjukat, ha tehetik, vagy emlékezzenek meg róla, ha már nem tölthetnek együtt időt, vagy legalább öleljük meg őket.
1: És akkor van két szobor, amely ehhez a naphoz kapcsolódik, vagy olyat ábrázol, hogy apa, fia, a lánya.
2: Itt bizony nem volt olyan könnyű szobrot találnom, nem volt olyan könnyű, mint az anyák napjára. 17. kerületben található a Borsó út 75-ös szám előtt. Itt van egy óvoda, és az óvoda előtti parkban találjuk ezt a szobrot, Laborc Ferencnek az Apa és Fia című szobra 1982-ből. A másik pedig az én egyik nagyon-nagyon kedves szobrom, ezt mindenki megnézheti a város szívében, van a Vörösmarty téren, a Vörösmarty szobor, ami ugye egy nagyon sokalakos szoborkompozíció, a közepén találjuk Vörösmarty Mihályt, de körülötte a társadalom szinte minden rétegének a képviselőit megtaláljuk. Van itt munkás, van díszmagyar ruhás férfi a kislányával például, ami egy nagyon szép apa-lánya kapcsolatot mutat. Van itt iskolás fiú, öreg paraszt, tehát több generáció férfi tagjai is megjelennek, de van egy munkás a feleségével és a kisfiával, tehát van egy ilyen háromalakos család kompozíció rész is ebben a haraszti mérkőtömbből kifaragott szoborban. Úgyhogy, ha elmegyünk a Vörösmarty térre és alaposan szemügyre veszük, akkor találunk ott édesapákat is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden apukának boldog apák napját kívánunk.
2: Így van.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma sétálni fogunk, de nem vízszintesen, hanem mondhatnám azt is, hogy függőlegesen. Egy torony túrán vehetnek részt most velünk a hallgatók.
2: Igen, arra gondoltam, hogy olyan szép idő van már mostanság, és ha valaki szeret felmenni tornyokba, és szereti madártávladon megcsodálni a fővárost, akkor érdemes egy-egy ilyen helyet beiktatni. Beszéltünk már a MOL Campus toronyról, és most a Mátyás templom tornyát hoztam a rádió hallgatóknak, ami az, nekem az egyik személyes kedvencem. A toronyról nagyon fontos tudni, hogy Mátyás király volt az, aki a délnyugati harangtornyot, tehát ezt a nagyon szép nyolcszögletű tornyot ráemelte a templomra, és ekkortól nevezzük a tornyot Mátyás templomnak, hiszen a templomnak a hivatalos neve Nagy Boldogasszony templom. Ez a nyolcszögletű torony, ez rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. Akkor nem volt még az a mostani szép csipkés, gótikus csipkés isakja, hiszen ez csak később került rá, de maga a nyolcszögletű torony az már 1470-ben állt. Aztán tudjuk azt, hogy jött a törökkor, templomból mecset lett, és a müezzinek naponta ötször mentek fel a toronyba, ötször hívták imára az iszlám hívőket, és ahogy mondtam korábban, a milleniumi átépítések során Sulek Frigyes álmodta meg a mostani nagyon szép hőcsipkés tornyot. És ebben a toronyban az 1890-es évek végén történt egy nagyon érdekes momentum, a fővárosi lapok erről be is számolnak, hogy a fővárosi tűzoltók főparancsnoka felmászott a toronyba, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, idézem, vajon a Mátyás templom erkélye alkalmas-e tűzjelző állomásnak. És ő úgy találta, hogy igen. És hát ezzel a kedves hírrel lepte meg Budavár a lakóit, hogy a jövő évtől, azaz 1895-től kezdődően a Mátyás templom tornya tűzjelző torony lesz.
1: Ebbe a toronyba csak a kiváltságosok és akiknek ott dolga volt, azok léphettek be?
2: Így van, pontosan. Tehát régen ugye őrszemek figyelték a toronyból mindig a várost, és ha tűz ütött ki, akkor riasztották a lakosságot. Tudjuk azt például, hogy az 1840-es években hat templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támad föl a tűz. A belváros egy harangot kongatott, a Ferencváros kettőt, Józsefváros hármat, Lipótváros négyet, Terézváros ötöt, a budai Mátyás templom pedig hatot kongatott, és így jelezte a tűz kitörését. Tehát egy ilyen tűzjelző tornyot hoztak létre a Mátyás templom tetejében. Aztán tudjuk azt, hogy idővel a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet a laktanyába, és 1900 környékén már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót is. Ez a módszer különben egészen sokáig fennmaradt, 1911-ig volt a Mátyás templom tornyában tűzjelző állomás.
1: Tehát tűzjelzésre használták. Kik voltak még itt a toronyban?
2: Ami szintén nagyon érdekes, hogy toronyzenészek is szolgáltattak zenét a Mátyás templom tornyából. Ezek a toronyzenészek a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak, és hát a városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, az áthaladó és a távozó előkelőségeket, de emellett ők kezelték a toronyórát például, őrködtek, tüzet jeleztek, ahogy mondtuk már, és tudjuk azt, hogy a Mátyás templom tornyából már 1500-ban például a toronyzenészek újévi köszöntő zenét szolgáltattak 1500-ban.
1: Megképesztő.
2: De szerintem ez fantasztikus. Aztán beszéltünk a műezinekről, akik szintén föntről jelezték az ima alkalmakat, és aztán a Mátyás templom tornyában 1896-tól csendült fel ismét a zene, általában évente egyszer, de nagyon szép hagyományt teremtve ezzel, és ezt a hagyományt aztán a kőbányai Szent László templom is átvette 1899-ben. Nekem az egyik személyes álmom lenne, hogyha ezt újra talán fel lehetne eleveníteni a Mátyás templomban. Képzeld el, hogyha a toronyból zenét hallhatnánk. Szerintem fantasztikus lenne.
1: Mióta látogatható a nagy közönség számára? Látogatható?
2: Látogatható 2015 óta, ugye felújították a templomot, és ennek keretében a tornyot is, tehát 2015 óta megnyílt a harangtorony, szervezett túrák keretében fel lehet menni. A torony magassága egy picivel több, mint 78 méter, és hát a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel. Tehát azért ez egy jó kis kardió program, és 46,73 méter magasságból élvezhetjük a város panorámáját. Közben, ahogy felmegyünk, háromszor meg is állunk, a Mátyás torony szobában, illetve az alsó és a felső harangszinten, de hát a kilátás az tényleg mindenért kárpótolja az embert, hiszen ha jó az idő és tiszta a levegő, akkor akár a Gödöllői kastélyig is el lehet látni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Olyan érdekes, nem?
1: Igen.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most Róbel Alajosra fogunk emlékezni. 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy ha találkoznak olyannal, hogy Róbel 170 jubileum év, akkor ez emiatt van.
2: Így van, és nincs ezzel másképp a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem, aki a Róbel 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész születésének 170. évfordulója és halálának 100. évfordulója előtt, ugyanis ő 1856 június 21-én született, tehát nagyon szép kerek évforduló. Ez az évforduló nem csak Róbel Alajos életművére irányítja a figyelmet, hanem felidézi azt az egészen különös, romantikus világot is, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legendás Epres kertjében született, életre keltve ezzel egykori szellemiségét és ennek a hangulatát.
1: Az Epres kerti szobrászmesteri iskoláról mesélj akkor egy kicsit.
2: Igen, ez egyszerre volt műterem, volt iskola, színház és romantikus díszlet is, egy olyan világ, amelyben a múlt megelevenedett, hiszen nem véletlen, hogy kortársai Róbel Alajost Epreskerti várúrnak nevezték, hiszen alakját számos legenda övezte. Elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az Epreskertből. De azt is tudjuk róla, hogy történelmi jelmezes estélyeket rendezett, ahol bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték az uszáját, a kert pedig bengáli fényben úszott. De arról is van például feljegyzés, hogy egy farsangi éjszakán akkora mágiát raktak, hogy a környékbeliek tűzvészt sejtve kihívták a tűzoltókat. Az emlékezések szerint még a kutyáját is oroszlán jelmezbe öltöztette Róbel Alajos azért, hogy elriassza a betolakodókat. Ezekből a leírásokból egy hihetetlenül színes és tényleg romantikus egyéniség bontakozik ki.
1: Róbel Alajos, ugye ő egy magyar szobrász volt, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége, de én azt gondolom, hogy minden művésze életében eljön az, amikor elkezd tanítani. Az ő életében is volt ilyen?
2: Igen, méghozzá 1885-től 40 éven keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az Országos Mintarajztanodán, 1897-ben pedig megalapította a Szobrász Mesteriskolát, ugye ennek volt az Epreskert a fő helye. Ott rendezte be tehát az oktatás és az alkotás különleges központját. Ez a mesteriskola, amelyet nyugdíjazásáig 1925-ig irányított, nem csak oktatási tér volt, hanem egy sajátos romantikus kis univerzum, historizáló díszletek, volt ott egy barokk kálvária, gótikus kőtöredékek, antik másolatok, és ezek között születtek azok a művek Róbel Alajos keze alól, amelyek a mai napig meghatározzák Budapest arculatát.
1: Mik ezek? Lesznek példák?
2: Egészen elképesztő. Például a Budai Királyi Palota Mátyás Kút szoborcsoportja, erről már beszéltünk, a Halászbástya mellett álló Szent István szobor például, a Zeneakadémia homologzatán található Liszt Ferenc szobor, vagy például a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobor. Ezek mind-mind olyan meghatározó szobrai a fővárosnak, amiket szerintem mindenki ismer, és mindenkinek megjelenik valami. Tehát Róbel keze nyoma tényleg ott van a város számos pontján.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem volt az, aki ugye elkezdte a Róbel 170 jubileumi évet, de mivel várják, vagy hogy kezdődött ez az év?
2: Ez a jubileumi év jelmezes farsangi mulatsággal és egy különleges kiállítással indult, hiszen a mester emlékét próbálták ezzel feléleszteni. Az egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai Út a halhatatlanság forrásához című 1897-es történelmi jelmezes művészbál kortárs parafrázisával, látványos jelmezekkel, élőzenével, lovasokkal, illetve saját készítésű lakomával idézték meg az epreskerti ünnepségek romantikus hangulatát. Így indult tehát a jubileumi év, és ezzel egy időben nyílt meg, és december végéig látogatható a Róbel Epreskertje című kiállítás, és ezzel elmondta, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem szó szerint kivitte Róbel életművét és történetét az utcára, hiszen a Bajza és a Szondi utcán sétálók 20-20 nagyméretű tablón keresztül ismerhetik meg Róbel legendáit és az Epreskert történetét. A kerítésen elhelyezett tablók óhatatlanul is megállásra, olvasásra, felfedezésre hívják a járókelőket. És ennek a tárlatnak az a különlegessége, hogy mindeddig publikálatlan archív fotók engednek bepillantást Róbel műtermének világába, az Epreskert történetébe, sőt az első világháború idején itt működő hadikórház mindennapjaiba is. Ezek a fotók a művész leszármazottainak gyűjteményéből kerültek a kiállítás részére.
1: Lesz a csúcspontja a jubileumi évnek?
2: Igen, a Róbel 170 című nagyszabású kiállítás július 16-án nyílik meg az Egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsai teremben.
1: Szerintem ez is egy nagyon jó apropó, hogy esetleg egy ilyen túrát szervezzünk magunknak, hogy olyan szobrokat nézzünk meg, amely Strobl Lajoshoz kapcsolódik. Köszönöm!

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunknak egy következő állomása érkezik, amely pedig nem más, mint az Unikum ház. Ez egy magán, állami, hogy képzeljük el, illetve mi minden található benne, bár én azt gondolom, hogy a névből azért már kiderül, és hogy hol vagyunk, ez is nagyon fontos.
2: Hát igen, a Cvak Unikum több mint 40 hazai, illetve a világ minden részéről érkező fűszer és gyógynövény kivonatából, illetve párlatából készül. Ugye a legenda szerint az italt először a Cvak család egyik őse, Cvak doktor készítette gyógyszerként, és felajánlotta II. József Habsburg császárnak, aki miután megkóstolta azt, így szólt németül, das ist ein Unikum, ugye azt jelenteti ez, hogy hát ez egy igazi unikum, különlegesség, és ez lett aztán a neve ennek a tényleg mára már összetéveszthetetlen gömbölyű üvegbe palackozott gyógynövény italnak. Szerintem minden magyar ismeri az unikumot, rajta a keresztet, piros keresztet, úgyhogy ennek a nyomába megyünk most. Az Unikum Hungaricum. Tehát Magyarország nemzeti italaként is ismerhetjük. A receptje pedig 7 pecsétes családi titok. Azt tudjuk a recept szerint, hogy az unikumot 6 hónapon keresztül tölgyfahordóban érlelik, és hogy mindez hol történik, ide látogatunk, a Soroksári úti gyár pincéjébe. Tehát a Soroksári úton vagyunk. Cvak József 1840-ben alapította a gyárat, amely 1892-ben költözött a Dunapartra, erre a Soroksári úti telekre, ahol felépítették ezt a gyárépületet, és a gyár a kommunizmus 40 évét leszámítva mindig is a család tulajdonában volt. Tehát ez megválaszolja az első kérdésedet is, hogy a mai napig is egy magánkezdeményezés, tehát egy magán, egy családi tulajdonban lévő múzeum, és dr. Cvak 5. generációs örököse, Cvak Péter 1988-ban tért vissza Magyarországra, visszavásárolta a gyárat partnerével, az Underberg családdal együtt. Azt tudjuk, hogy Cvak Péter elhunyt 2012-ben, de már előtte átadta a részvénytársaság igazgatóságának elnöki

0: tisztjét. A legfiatalabb fiának, Sándornak, és majd lánya, Izabella is az igazgatóság tagja lett.
1: Mit található az Unikum házban, azaz a múzeumban?
0: A Cvak család történetét is megismerhetjük, nagyon érdekes, nagyon regényes a családnak a története. A vitrinekben megismerhetjük a korábbi palackokat is, tehát ahogy az elején is mondtam, ez egy nagyon jellegzetes gömbölyű üveg, azért az évek során változott a címke rajta, picit a formája is, de mindennek nagyon sok tárgyi elemét is megláthatjuk a múzeumban. Megnézhetjük a régi lepárlót is, amit az Unikum szívének hívnak, hiszen itt készül a legendás ital, megfigyelhetjük, hogy tölgyfa hordókban hogyan érlelik. Megláthatjuk a gépeket is, amelyet a lepárláshoz használnak, illetve a fűszereknek egy jó részével is megismerkedhetünk, hiszen ahogy mondtam, a receptúra az titkos, több mint 40 összetevője van, ebből néhányat persze a család publikussá tett, de hát maga az a plusz titkos összetevő, amiről nem tudhat senki, az persze itt sem válik számunkra ismerté. Digitális élményben is részünk lehet, le lehet menni, körbe lehet járni az egész gyári létesítményt. Megnézhetjük például azt a svéd útlevelet is, amelyet Raúl Wallenberg, svéd diplomata állított ki Cvak Péter számára. Ugye nem árulunk el titkot azzal, hogyha elmondjuk, hogy a Cvak család zsidó származású, zsidó hátterű, tehát ezért volt fontos, hogy Raúl Wallenberg próbálta őket is menteni. Illetve azt a plakátot is megfigyelhetjük, azt a bizonyos vizes ember plakátot, amit te lehet, hogy te is, vagy mindannyian így emlékszünk van, rá, amikor igen, egy vizes férfi fej bukkan ki, aki nagy lelkesedéssel reklámozza az Unikumot, és hát emellett meg is kóstolhatjuk, hiszen az Unikum most már az eredeti keserű íz mellett számos új ízzel gazdagodott, ezeket meg lehet kóstolni, úgyhogy egy több érzékreható élményben lehet részünk, hogyha ellátogatunk oda.
1: És van természetesen ehhez is legenda, mint oly sok minden máshoz, hogy az Unikum receptje titkos, ez ugye nem legenda, viszont az, hogy a leírás állítólag az esztergomi bazilika levéltárában van, hogy ez így van vagy sem, hát az nem derült ki, de ide is ellátogathatnak. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, Szent László születésnapjáig, és ennek apropóján pedig egy nagyon különleges templomot ismerhetnek meg. Na de jöjjön a dátum, illetve jöjjön akkor ez a templom.
2: 1046. június 27-én, 980 évvel ezelőtt született meg a lovak király, Szent László. Valóban ő ihlette az 1900. június 27-én, tehát szintén a születésnapján felszentelt Szent László templom építését is. És Kőbányára látogatunk ennek a templomnak a keretében.
1: Erről a templomról már egy régebbi műsorban megemlékeztünk, és akkor említetted, hogy ez egy leg. Mikor végigvettük a kerületeket, akkor Kőbányán ez volt az egyik leg.
2: Igen, és kiderül, hogy mi a leg a templommal kapcsolatosan. De hogy miért is itt épült fel, és milyen is volt Kőbánya, amikor ez a templom megépült, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy az 1800-as évek második felében az ipari fejlődéssel ugrásszerűen megnövekedett Kőbánya lakossága, és hát a katolikus szükségük volt egy nagy befogadó képességű templomra, mivel kinőtték a kápolna téren álló Conti kápolnát. Így merült tehát fel a templom építésének ötlete, amelyre több tervező is benyújtotta a pályázatát. Az 1896-os világkiállítás miatt az építészek egymást próbálták túlszárnyalni, szebbnél szebb tervek születtek, és végül a pályázatot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere nyerte, páratlanul színes és részletgazdag tervvel. Ennek az épületnek az a különleges, hogy több építészeti stílust is felvonultat, megjelenik a perzsa és a magyar népi stílus, és igazi szín, minta és stílus kavalkádot találunk a templomon.
1: Mikor kezdődött ennek a templomnak az építése, ha 1900-ban szentelték fel?
2: 1894 és 99 között építették, és a legjelentősebb mesteremberek is tervezőik munkálkodtak rajta. Az fontos elmondanunk, hogy a templom helyén korábban egy csónakázótó állt.
1: Kőbányán vagyunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy innen valamit bele is tettek a templomba, de hátulról jövősen kérdeztem meg.
2: Abszolút, hiszen a templom építéséhez szükséges követ a Kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta, és igazi különlegesség, hogy az épületet kívül belül gyönyörű pécsi, zsolnai termékek díszítik, a mázas téglák, a tetőcserepek, a díszek, a szobrok, a templomot őrző öt gyönyörű angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét öregbítik.
1: Milyen a templomnak a belseje?
2: Az oltárok, az apostolokat ábrázoló szószék, a keresztelőkút és a szentelt víztartó szintén zsolnai kerámia, templom belsejében található mozaikok és az ablakdíszek pedig Rót Miksa műhelyében készültek. Ezeket sajnos pótolni kellett, de az oltárok mozaikjai például eredetiek. A templom belsejében, méreteiben és szépségében is kiemelkedik a Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, ez Roskovics Ignác műve 1899-ből, és a legenda szerint a főoltárt a II. Világháború idején a Kőbánya alatt húzódó óriási, több kilométeres pincerendszeren keresztül menekítették ki, darabokra szedve. Az ablakokon és a mellékoltárokon például megtaláljuk a felajánló családok neveit, az apró üvegmozaikokból készített Szent Antal oltárt például a közelben sörgyárat működtető Dréher Antal és családja ajánlotta fel.
1: A háborúban mennyire rongálódott meg ez a templom?
2: Hát nagyon nehéz időszak volt a templom számára is, hiszen a németek kilövő állásnak használták a kivételesen magas tornyot, az oroszok pedig istállónak a templomot. Aztán a II. Világháborút követően az 1970-es évek végén kezdődött el a felújítás, amely indokolatlanul elhúzódott, és szerintünk, nagyon sokak szerint a kor ideológiája is szerepet játszott ebben, hiszen gyönyörű templom volt, és próbálták áványerdővel elrejteni ezt a gyönyörű templomot. Több mint 20 éven keresztül állt áványerdőben, így senki nem láthatta. Nekem a férjem kőbányai, és ő mondta, hogy ő egész gyerekkorában, fiatalkorában úgy látta a templomot, illetve nem látta a templomot, és fantasztikus volt, amikor végre eltávolították, 1992-ben bontották csak le az állványokat, és a felújítási munkálatok csak 2001-re fejeződtek be. És ahogy már te is mondtad a legelején, a templomnak a legje az nem más, mint hogy ennek a templomnak van a legmagasabb templom tornya, 83 méter magas, kupoláját tekintve pedig csak a Szent István Bazilika 96 méteres kupolája magasabb nála.
1: A látogatók, ha ellátogatnak most a Szent László templomba, hogy nézhetik meg?
2: Meg lehet a templom belsejét is tekinteni, fel lehet menni a toronynak az erkély szintjéig is, és innen biztonságban megcsodálhatják a panorámát. Ezt egyeztetni kell előre, ez nincs mindenki számára mindig nyitva, de látogatható. Ha felmegyünk a templom toronyba, akkor tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és azt is megfigyelhetjük, hogy a templom majdnem egy magasságban fekszik vele, hiszen Kőbánya hegye, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Kőbánya tényleg egy elég magas területen fekszik. Az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami tényleg összevethető a 235 méter magas Gellért hegyjel, illetve a 175 méter magas Várhegyjel. Tehát majdnem olyan magasan van az Óhegy, mint a Várhegy.
1: A templomnak milyen a környezete?
2: Előtte találjuk a névadó Szent László és az építész Lechner Ödön szobrait. Lechner szobrát halálának 100. évfordulóján avatták fel, és a főalak mellett az emelvényen az építész főműve, a kőbányai Szent László templom kisebb változatát is megtaláljuk, illetve a szobor elé helyezett mészkő csíkokon az építész legfontosabb műveinek a neve, illetve az építés éve olvasható. Tehát ez Lechner Ödönnek tényleg egyfajta életmű bemutatása.
1: Tehát akkor Lechner Ödön magyar szecesszió.
2: Igen, és ez pedig a magyar szecesszió egyik remek műve, és hát sajnos talán a központtól való távolabbi fekvése miatt kap a keleténél kevesebb figyelmet és látogatót, de ezen érdemes változtatni, úgyhogy ha lehet, akkor tegyünk róla.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Több helyen home office-t rendeltek el a hőségriadó miatt. Vízi trafipaxok mérik a sebességet a Tisza-tavon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos vizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel, az ország energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél, hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfelszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfelszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. Mátrafüreden megkezdődött az idei Muzsikál az Erdő, Mátrai Művészeti Fesztiválja. Bő egy héten át összesen 9 helyszínen várják az érdeklődőket, klasszikus és népzenei koncertekkel. De lesznek néptánc bemutatók, kézműves foglalkozások, fotókiállítás és gyerekprogramok is. A mostani mátrafüredi események után Gyöngyöspata nagy parlagon várják vasárnap az érdeklődőket. Megismerhető egy fenntartható gazdaság, az erdei sétán pedig a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásai is szóba kerülnek. Este számos zenei előadás szórakoztatja a családokat. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Oszkó Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját. Szia, Nati!
2: Üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást!
1: Örülök annak, hogy eljöttél. Hát pláne idén jubileumi ünnep lesz nálatok, az egész Művészetek Völgye, az egész fesztivál az ünnep jegyében telik, tekintve, hogy 35. alkalommal rendezitek meg.
2: Igen, július 24-től augusztus 2-ig ismét ugye életre kelnek Kapolcs Taljándörök, Vigán Petend utcái, portái, különböző legelői, templomai, és hát 89 óta zajlik egyébként ez a fesztivál. 89-ben ugye Márta Istvánék kicsit meg is haladták a korukat, egy fenntarthatósági akció keretein belül indították el egyébként a Művészetek Völgyét, hiszen művészekként odaszoktak, és azt vették észre, hogy amikor elkezdtek beszélgetni a helyiekkel, valami nagy szomorúság övezte itt a társaságot, és kiderült, hogy a patakból eltűnt a víz, valamit rosszul tartottak fönn karban a különböző patak részeknél följebb, és hát pénz kellene ahhoz, hogy ezt a bajt, főleg a malmok völgyében, ezt helyrehozzák. És hát nem voltak restek, akkor úgy tudtak pénzt gyűjteni, hogy gyakorlatilag kocsmaszínházat csinált Galkó Cili néni kocsmájába, Mandekvár, tehát a most is Völgy komoly zenének helyt adó Kapolcsi templomban lépett fel, Kárnyónét játszottak Csorompusztán, és nagyon sok kis kulturális kis sziporka költözött be Kapolcs. Először Kapolcsi Művészeti Napok címen, és utána ebből lett a Művészetek Völgye Fesztivál. Ha emlékszünk, akkor volt olyan időpillanat, amikor 6 település is csatlakozott egyébként ehhez a kezdeményezéshez. Aztán volt egy kis völgymenete az egésznek, illetve utána most szerintem egy második óriási virágzása van, hiszen generációk szeretik ezt. Azok is szeretik, illetve visszajárnak. Vannak olyan látogatóink, akiknek 89 óta megvannak a műsorfüzeteik, meg a pólóik, vagy az emlékeik, és már sokszor nem csak, hogy a gyerekeiket, hanem az unokáikat hozzák el a völgybe, akik mondjuk ki ugyanúgy rá tudnak kattanni.
1: De 35 év, az nagyon hosszú idő, tehát ez alatt nagy utat tett meg a Művészetek Völgye. Miben látod az alapvető változást a kezdetekhez képest?
2: Nagyon sok állandó elemünk is van, a Kaláka versudvar, vagy a Grillusz Daniék, vagy Hobó is itt van a szinte kezdetek óta. Nagyon sok előadó egyfelől állandóságot jelenthet névben, viszont évről évre megújul. Rengeteg új lemezük van, új élményük van, amit utána művészileg megkapunk mi is közönségként, átitatódva rajtuk keresztül, és hát új műfajok is felnőnek, mert például az új cirkusz sehol se volt még a 90-es években, azt ugye a Trafó hozta be a külföldi produkciókkal, illetve most már nekünk is vannak saját új cirkuszi társulataink.
1: Azt mondtad az előbb, hogy most egyfajta virágzást él a Művészetek Völgye. Ez leginkább miben nyilvánul meg?
2: Tavaly is közel 130 ezer ember lakta be a három települést. Az az érdekes, hogy a nagy számok ellenére mi próbáljuk egyébként megteremteni azt a hangulatot, hogy 48 kis helyszínt lehet felfedezni. Három nagyobb színpadunk van, a Panoráma színpad, ilyenekkel, mint Quimby, vagy a Kispál és a Borz Bohemian Betyársz, illetve van egy lőterünk, az egy picit Z-generációsabb egyébként, sok jó kis Méringer Marcis és egyéb előadóval, Sziszivel és társaival, és hát van egy még idősebb korosztálynak szóló, egyébként csendesebb nagy színpadunk, a Szirdütóket, ahol Zorán, Konz Zsuzsa is fellép, lesz itt opera produkciónk is, Donizetti csengői hozza el az Operaház, Duda Éva Társulat, Feledi Projekt, de Geszti is itt lép föl. Úgyhogy Az az igazság, hogy ez az a hely, ahol sokak tudnak találni maguknak valamit, és különböző generációkban is. És ha valaki pedig azt mondja, hogy ő sosem szeretne tömegben lenni, ezt is megteheti a völgyben, hiszen nagyon pici, apró templomokban lehet komoly zenét élvezni, több mint 60 komoly zenei produkció költözik le, két színházi színpadunk van, több irodalmi helyszínünk, de vannak impro-színházi és egyéb egyébként lelkületi helyszínek, hiszen egyébként van egy ökumenikus vonala is a Művészetek Völgyének, hiszen van református udvarunk, van evangélikus, sőt idén már van egy csipkebokor katolikus udvarunk is, és a 10 nap végén pont a kalákat celebrálásában van egy ökumenikus istentiszteletünk is.
1: Na, tehát akkor nagyjából Dióhéjban, mondjuk így épül fel a 35. jubileumi Művészetek Völgye, de hát bőven beszélünk még a részletekről. Vendégem Oszkoljakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Oszkoljakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Nati, éppen az előbb mind a ketten elképedtünk ezen a számon, hogy 35. alkalommal rendezitek meg a fesztivált. Ez alatt felnő egy ember. Megszületik és felnő.
2: Nagyon sokan Kapolcson, Tajándörök, Migánpetenden úgy nőttek fel, hogy mindig is ott volt az életükben a fesztivál. Egyébként falufórumokat tartunk évközben, és ők is bele tudnak szólni egyébként a program menetében. Ez tényleg a közösségekre épülő fesztivál. Van a falusiak, illetve a helyiek közössége, ami összefonódik a művészekkel, illetve az odalátogatókkal. Úgy próbáljuk csak növelni a közönségünket, hogy megpróbáljuk inkább csak azokat behívni, akik már hasonszörűek egy picit azokhoz, akik ott vannak velünk. És ők hozzák a gyermekeiket, családtagjaikat, és egyébként ehhez digitalizációs eszközöket, adatbázisokat is egyébként használunk, és ennek az az eredménye, hogyha leül valaki a tábortűzhöz a Kenderkertbe, és az egyik Békés Csabáról, a másik Sopronból van, lehet, hogy 2-3 mondaton belül találnak is valamilyen közös témát.
1: Sőt, ez elég valószínű. A jubileumot azt hogyan ünneplitek meg, vagy miben nyilvánul majd meg ez akár a programok során?
2: Ha valaki a kezébe veszi a Művészetek Völgye műsor füzetet, látja, hogy itt ilyen kis színes csigákat rejtettünk el, hiszen rengeteg jubileumi programmal, sőt helyszínnel készültünk. A panoráma színpadra érkezik a Quimby, ami ugyancsak 35 éves, úgyhogy együtt ünneplünk, de a Hagyományok Házával is van egy közös nagy koncertünk, amilyen táncházba fog fulladni, ők ugyancsak 25 éves csitrik hozzánk képest, de együtt ünnepeljük egyébként ezt az eseményüket is. Visszajön a Gástyaárok, ami legendás helyszíne a Művészetek Völgyének. Egyébként ide a Bánkitó költözik be, de az egész Gástyaárok koncepció is egyébként egy jubileumi ajándék a közönségünknek. Ugyancsak ugyanilyen ajándék az a klastrom. Legutoljára a 30-as jubileumkor volt a klastrom helyszíne a Művészetek Völgyének. Most itt is egyébként különböző csapatok álltak össze fényfestésre, sőt a Fényártban a klastromra rengeteg fiatal művész is jelentkezett, és a második fordulóba jutottakat közösen zsűrizzük majd a közönségünkkel, illetve van 3 különleges koncertünk is, Temesi Blanka, a Telekom Szelektor győztese, illetve ott lesz egyébként Hasiéknak a Balagergővel és Devával közös Hortus Conclusus, egyébként fényfestéssel kombinált varázslatos koncertje, de Cube produkció is érkezik. Szerintem ez egy olyan rejtett kincse lesz a fesztiválnak, amit tényleg utána mindenki megjegyez, és mindenki visszavágyik oda. De nem csak új elemekkel jubilálunk, mint például a Cirque du Tokerbe, egyébként a Völgy Szimfonikot összehozva, a Danubia zenekarral megpróbáltuk kiválasztani azokat a könnyű zenei most kurrens előadókat, akiknek nem volt ilyen szimfonik programjuk, úgyhogy Szendrői Csabi, a Betonhoffi, vagy Kóli, Szena és Fekete Giorgio is választott 3-4 számot a kedvencei közül, a saját számai közül, és azt dolgozták föl egy szimfonikus koncerté. Szerintem ez egy olyan egyedülálló jubileumi, meg ünnepi koncert, egyébként elárulom július 27-én, amit kár lenne egyébként kihagyni. És sok ilyen kis sziporkával készültünk, és hát emellett azért az alapítók is ott vannak velünk, 2 udvarban is, egyébként programokon is találkozhatunk velük, a Fazekas Műhely, illetve Festődénél Retro Völgy, tanúasztal, beszélgetések, rengeteg név van felsorolva, rengeteg visszahívott sztorikkal rendelkező művész, újságíró, vagy egykori látogató, és Naszály Gyuri, Márta István és Tóth G. Péter moderálják a beszélgetéseket, vagy egyébként minden nap másfél órára Márta István saját udvara nyílik meg, aminek köze volt a Támad a szél lemezfelvételhez, és azt is felidézik a zenésztársakkal, beszélgető társakkal, illetve Cseh Tamás ott vette fel az egyik lemezét, és a fia Bereményivel, illetve Bárt Jánossal együtt fogja azt felidézni ugyanazon falak között, és lesznek itt Galkó emlék előadások is, és egyéb kis érdekes kincsek, egyébként a Budapest Ragtime Band is ennek az érának az egy egyik fellépője és visszatér oda. Emellett Cili néni kocsmájában is megemlékezünk Halkó Balázsra, vagy több helyen is lesznek kiállítások, ahol például Pallagi Anikóra és az egykori programigazgatójára a völgynek emlékezünk meg. Úgyhogy jubilálunk úgy is, hogy új elemeket, különlegességeket mutatunk meg, de sose feledjük el azt, hogy honnan jöttünk.
1: Köszönöm, Nati. Jövünk vissza. Oszkolyakab Natália a vendégem, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója. Nati, most mit szólsz hozzá, ha rábökök az egyik helyszínre, mondjuk Vigánt Petendre, hogy mi történik ott, aztán majd haladunk tovább.
2: Hát Vigánt Petend egy nemzetközi központtá vált, hiszen a Cirque du Toquet-be, ahol Zorán Konzruzsa is megfordul, illetve akár Duda Éva társulattal és az Operaházzal is találkozhatunk, nagyon sok külföldi produkció is érkezik a Vivat Messi Csehországból, lesz egy olasz produkció, és sokan mások is, és hát mellette van a Vigánt Petendi katolikus templomban a Papagéno klasszik helyszín, napi két koncerttel és előadással, és hát Pap Janó hihetetlen humorú zeneakusztikus beszélgetései mellett van kanadai produkciónk, a Cordame Duo érkezik hozzánk tényleg egyenesen Kanadából, illetve az Entre Vos y Cuerda hangok és húrok találkozása, az egy holland produkció, egy EU-s együttműködésből érkezve, a Cantoria, az pedig egy barokk kórus, ami Spanyolországból, egy spanyol együttműködésnek köszönhetően, és minden sort még egyébként a Veronicello Finduo zárja egyébként. Egyébként most az elején a műsorfüzetnek ki is emeltük, mert rájöttünk, hogy olyan sok külföldi kis együttműködés nőtt itt föl, az osztrák fórumosok jönnek a Harcsa Veronika udvarba, de egyébként az X-Site nevű EU-s programnak köszönhetően Velszi meg luxemburgi előadónk is van, úgyhogy németek, olasz, ez egy nemzetközi népünnep, és valahogy csendesebbnek tűnő Vigánt Petend egy ilyen rangos nemzetközi helyszínné vált. Egyébként ide átköltözött a Balatonbike-nak a biciklis központja, állandóra egész évben itt található, és innen indulnak az e-bike túrák. Hogyha valaki megismerte nemzetközi társainkat, utána elmehet ismerkedni önmagával, a Petendi pajtával, ahol pedig önismereti diszkó várja őt a Tilos Rádiós partik mellett, és egyébként workshopok, live drawing vagy hangfürdők mellett, és hát utána be is térhet amúgy a Pocket udvarba, ahol a Vecsei Mikiék baráti köre irodalmi zenei kísérletezéseibe vehetünk részt, hiszen Hasiék mellett a Mákli kör fog például beszélgetni és egy dalt bemutatni. Mindenki egy picit irodalmi, zenei koprodukcióban, áthajlásban, hol verset elemez, hol kötetet mutat be, hol azt megzenésíti, itt a Fiúk zenekarral, Szajanóéval, Nagy Emmával is, vagy Bagosi Norbival is találkozhatunk és beszélgethetünk, és az ő dalát ismerhetjük meg, tárkányművektől kezdve a Pajor Tamáson át Akarsz-e játszani koncert is, illetve a Mondja Datikám József Attila estel is itt találkozhatunk, de hát apropó József Attila, szerintem egyike a mesteri felidézőinek Hobó udvarát, és itt találjuk Vigánt Petenden. Hobó udvarát, és itt találjuk Vigánt Petenden.
1: És Hobó egyébként

0: kis és nevetésekbe beillenek, és hát utána vannak különböző, tényleg József Attila estől kezdve vadászat koncerten át, produkciók 8:30-tól, úgyhogy Hobó azt hiszem meg fogja kapni az legkitartóbb és legtöbbet dolgozó művészünk, völgyművészünk nevet egyébként, hiszen amellett, hogy minden évben vagy lemezeket és könyves lemezeket és színdarabokat és fordításokat jelentett meg, azért szerintem az, hogy egy minden nap 10 napon keresztül, több órán keresztül ott van a közönségével, és egy önmagában értékelendő egyébként teljesítmény, és tényleg van jó pár ember, akik csak miatta 10 napra költöznek le hozzánk. És hát mellette, előtte is utána, egyébként a Roma udvarban nagyon sok érdekes workshopon vehetünk részt, identitáskereső workshop, különböző műhely és kézműveskedéseken, de van itt cigány diszkó is, ami már múlt évben olyan népszerű volt, hogy azt hittük, hogy ebből a 10-20 fős völgyre jellemző workshop formátummal ez hangosítás nélkül elmegy. Hát miután megjelent 200 ember megtanulni a cigány táncokat, muszáj volt egyébként hirtelennyébe oda hangosítást is keríteni. Nagyon sok zenekar is megfordulott, meg családi sztori és emlék is egyébként ugyancsak a Roma udvarban, amellett, hogy egyébként a helyi közösségek is, a petendi cigányok szemből főzik az ételt egyébként, illetve a helyi települések, roma közössége is megjelennek.
1: Nati, Hobónak csináljatok egy álló csillagdíjat.
0: Így van. És hát egyébként, ha már Vigánt Petend, az egyik fő prime helyszínünk, az a Kaláka versudvar. Csak hogy a másik egyébként legkitartóbb díjat kiadhassuk. A Szabó Balázs bandája nyitja meg az udvarnyitó Kaláka koncert után a 10 nap eseményeit Nyári Krisztiánnal, Lackfival, Szabó T. Annával, Hasival, Grecsóval, nagyon sok irodalmárral találkozhatunk, végtelen sok világzenei produkcióval, ami kötődik a Kalákához, illetve a Grillus kiadóhoz, illetve természetesen nagyon sok Grillus testvérpár koncert, Kaláka vagy Grillus Vilmos biciklis koncertje, nagyon-nagyon sok érdekes és olyan állandó elem is jelenik meg itt, amikor is már szülőként drukkolhatunk, és követelhetjük ki a Volt egyszer egy fakaton a című számot a Grillus Daniból.
1: Úgyhogy hát, közben ott van a gyerek is.
0: Hát így van, és azért volt egy szomorú apropója azért itt a műsorszerkesztésnek, hiszen pont a nyomdába adás előtt hunyt el szegény Sebő Ferenc, és furcsa, nagyon furcsa érzés volt útközben átírni a Sebő koncertet, Sebő Ferenc emlékkoncerté, de azt hiszem az is egy nagyon szívmelengető pillanata lesz egyébként ennek a 10 napnak. Hát milyen belementünk Vigánt Petend programjába, és ez tényleg csak egy település, és van egy Tajándörögdünk, ahol pedig színház, színpad, és nagyon sok minden mással találkozhatunk.
1: Hamarosan rátérünk Taliándörögdre is, Kapolcsra is. Oszkó Jakab Natália a vendégem, folytatjuk mindjárt a beszélgetést.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Oszkol Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Nati, mennyire találkoztok azzal az elképzeléssel még mindig, hogy azért Kapolcs a főhelyszín, Kapolcs a bázis, ott történnek a nagy dolgok.
2: És sőt, az egész fesztiválhoz kapcsolódik egy kapolcsozni. Ige is, gyakorlatilag egy ige képződött ebből az egész jelenségből. Azért nagyon, tudod? Tehát, hogy érdekes, hogy sok városi jön, az egész országból érkeznek hozzánk, de már eleve az, hogy van három település, amiből Kapolcs és Vigánpeten távolsága nem egészen 1 kilométer, hiszen összenőttek, olyan, mint Blaha és az Astoria között sétálnál, de hogy a városból érkező emberek így megkérdezik, hogy hogyan lehet itt közlekedni, és mondjuk, hogy csigabusszal, de hogy egyébként gyalog vagy biciklivel is. Tehát olyan felfoghatatlan ez az egész, és azért mindenki úgy arra törekszik, hogy Kapolcsra érkezzen meg. Ugye ott nehezebb parkolóhelyet is találni. Mi meg arra bátorítjuk, hogy őket, hogy vagy Öcs felé kerülve Tajándörögdön keressenek parkolóhelyet, és onnan fedezzék fel a fesztivált, vagy pedig Vigánpetenden álljanak meg. És hát mind a két település is tud egyébként nagyon sok egyet itt adni, amellett, hogy természetesen Kapolcson, viszont ott van a Malomszigeti Vásár is, amit meg nagyon sokan csak a vásár kedvéért is kedvelnek, hiszen nagyon minőségi kézműves termékeket lehet itt, zsűrizett termékeket látni. Nagyon figyelünk arra, hogy nagyon szűrjük több körben, illetve helyben is ellenőrizzük ezeket az árusokat, hogy valóban megmaradhasson az a kézműves jelleg, amire törekedett a Művészetek Völgye az elejétől kezdve. Tajándörögdön ugyan nincsen kézműves vásár még, de
1: ki tudja, mit hoz a jövő.
2: Most már egyébként ott is egy egész nagy zsizsgés van. Ott van a második számú nagy színpadunk, a Lőtér, ahol egyébként a közlekedési múzeum is beköltözött, sőt egy retrobuszra, hogyha szerencsések vagyunk, akkor felszállhatunk Harcsa Veronika mellé, vagy Iván Ende Parazol Lóci, vagy Méringer Marci mellé, és egy körben csak nekünk mesélnek, zenélnek, mi körbe megyünk a völgy településeink. A Lőtéren egyébként sok workshop mellett, a fiú Hiperkarma, Deva, Vévi, Sziszi Lenke, Andalgó, Lóci játszik, Platon Karatev, Méringer Marci, Ári Mafia koncerteken, Forrás Street-en vettünk részt, viszont pont amiatt, hogy egy új reneszánszát éli, illetve jubilál ugyancsak, a Kft. 45 éves jubileumi koncertje is itt kapott egyébként helyet, úgyhogy a Lőtér is egy fesztivál a fesztiválban.
1: 10 évvel megelőztek benneteket.
2: Így van, a világzenei udvaron Pajabeával találkozhatunk, a Dzsambalájával, a Söndörgővel, Ferenci Gyuriékkal, a Pazóval, az Los Orangutanes is évek óta visszatér, Mazsimó, Kacaj, Cimbali, 7-6 klub, Góbi, Szalóki Ági gyerekkon, és rengeteg-rengeteg táncházas mozdulat is itt a világzenei udvaron talál minket, és egyébként ez most egy újdonság, hogy Tajándörögdön nagyon sokan a közönségünk közül találnak szállást is, gyermekkel érkezve, pláne ott a közelben van, úgyhogy például a világzenei udvarban a Varázs Hangok Játszóház segítségével egész nap ilyen gyermekmegőrzős játszóház is fog működni egyébként. Itt van egyébként az evangélikus udvarunk, Léleklabirintussal és a civil szervezeteik munkásságának a bemutatójával. A református udvarban különböző elgondolkodtató programok mellett egyébként Grecsóékkal, meg különböző kis koncertekkel is találkozhatunk. A Csipkebokorba pedig a jezsuita fiatalok költöztek be sok beszélgetéssel és együttzenéléssel. A színház színpadra, ugye most már megszokott menetrend szerint első napra egy saját bemutatóval készül a Művészetek Völgye és az Arcszintér. Most Göttinger Pál Anyós nyelvét láthatjuk. De érkezik ide az Orlai produkciós iroda, vagy az Arcszintér, a Veszprémi Petőfi Színház, Neptun Brigád, Márfi Márk, illetve sokan mások is. Ugye szemben a kis Tajándörögdi katolikus templomunkba, pedig a színház színpad templomon belül. FST, a különböző trepszínházas, SIC produkciós, Delta, Orlai produkciós előadások érkeznek, az ugye egy sokkal intimebb, kisebb tér.
1: Mivel érkeznek a SIC-ék?
2: A Zsic produkció majd, ha fagy Neoreneszánsz rallival, a Delta produkció pedig a Gyalúj Gyulával hozza el, amit ugye az átriumban lehet itt látni, de van Panker produkciónk is, a Trap pedig az Olykorban éltem énnel érkezik, illetve a mellettem az Utódom, Kisfaludi Zsófi és Hűvösvölgyi Ildikó zenei műsora is itt kerül megrendezése, de nagyon kevesen férnek be. Azért nem mondom, nem egyszer volt már, hogy annyira sokan vágytak ezekre az előadásokra, hogy mégis dupláztunk. Nem akarok itt senkit felbújtani, de azért látott már ilyet a kapolcsi Talján Dörögdi templom. És hát különböző beszélgetések, workshopok mellett, ugye most már több mint 10 éve tart velünk Harcsa Veronika is. És nagyon érdekes, hiszen az elejétől kezdve Kapolcson volt először a Kataborháznál, aztán a Malomparton, most meg itt Talján Dörögdön, és az elejétől kezdve például volt Ringató produkciója is, és most, hogy pár éve saját babával érkezik, szerintem akkor jött rá, hogy mennyire praktikus ténylegesen keverni ezeket a több korosztálynak szó programokat, hiszen saját jogázása után a Ringaton gyermekével tud részt venni, és hát utána jönnek a különböző jazz formációk, Jamesse, Varga Bendegúzé, Lezárt Szódé, illetve a Karaván Família zárja, mint mindig. És hát itt vannak van osztrák produkció is, velszi produkció is az X-Site program keretein belül, és sok-sok kézműves workshop és jó kis beszélgetés. Hát ugye, hogyha elhaladtunk itt mindenféle kisebb udvar mellett, és kikanyarodtunk a klastromhoz, ott pedig a Hortus Conclusus legbelső kertes Deva, Balla Gergő, Vecsei Miki, vagy Temesi Blanka, vagy Vecsei Miki és Q produkciók mellett, 9-kor, 10-kor és 11-kor, különböző fényfestő művészeknek az erre az András, Szent András romra komponált műveit élvezhetjük a Talján Dörögdi csillagos ég alatt, és látod, majdnem kimondtam, hogy Kapolcsi csillagos ég alatt, mennyire belénk ivódott egyébként itt Kapolcs, de hát itt Talján Dörögdön lehet még egyébként az Ősök házában Szőke Andrással is találkozni, vagy az Analóg udvarban az Analóg fotózással ismerkedni, sörös dobozból fényképet készíteni, vagy betódulva egy sötét szobába rácsodálkozni a kamera obszkúra optikai illúzióira, képeket előhívni, avagy a nedves kollódiumos technológiát is bámulattal csodálni, amikor egy üveglapra alakul ki rólunk egy olyan kép, amiről megértjük, hogy miért is volt az okon mindenki szomorú, mert saját családdal is, ahogy megtapasztaltuk ezeket a produkciókat, tehát tényleg hihetetlen ennek is a programja. Lemangúria udvarban kitáncolhatjuk a lelki bajainkat, és sok gyógyírre találhatunk. Az egyetemi udvaron pedig a Zeneakadémia, képzőművészet és több egyetem diákja és tanára is találkozik. Egyébként mesterkurzusok is vannak, pont hollandok is érkeznek ide, és egy kicsit mosódik el a határ diák és tanár között. Már is nem olyan merev ez az egész konstrukció, illetve az egyetemek között egy ilyen összművészeti egyetemi udvarprodukcióvá válik ez az egész.
1: Egy nagy közösségé. Jövünk vissza Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatójával.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szájfrida Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is. Tovább fokozódik a hőség, idehaza sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Nati, akkor kapolcsozzunk egyet. Szóval milyen események, programok, előadások lesznek Kapolcson?
2: Hát inkább visszakérdeznék, hogy mi nem lesz Kapolcson. José González, aki neve ellenére Svédországból érkezik hozzánk először Kapolcsra, mellett Bagosi Brothers Company, Elefánt, Belga, 30Y, Carson Coma, Analog Balaton, Punani Masszív, vagy a Koli Live Band mellett. Egyébként Jude Law először teszi tiszteletét nálunk a Gástyaárokban, a Bánki Tó különböző civil szervezeteivel, meg az ott megszokott Galaxisok, Bongor és egyéb zenekarokkal találkozhatunk, meg különböző közéleti beszélgetésekkel felpattanhatunk a Visa riksáira egyébként, és utazhatunk egyébként egy klassz kört, egyébként egy nagyon vicces járművön. A Momentán társulattal improszínházazhatunk, nagyon sok egyébként főhős és érdekes vendéget hívtak el, amellett hogy ők játszanak folyamatosan. Várkonyi Gábortól kezdve különböző egyéb nagyobb személyiségek mellett különböző kis táncos programokat is hoztak, úgyhogy azt hiszem elég színes lett itt ez az egész most már 10 éve zajló Momentán társulat udvar. Ugye meg is emlékezünk itt a hős korszakról, illetve a Magyar Jazz Szövetség udvarába is betérhetünk. Hát itt egy csomó klasszikus felállás mellett kísérleti felállások is vannak. Dániel Balázs Bugi, sokkal másabb, Karosi Juli, One Two Four, de mellett még az Anima Sound System is jazzt fog játszani egyébként ebben az udvarban. Suba Attila, Szinti és Möntör Máté, Finucci Bros Quartet, Délalföldi Szakszofon Együttes, tényleg itt nagyon sokakkal találkozhatunk, régi és egy picit új jazzistáinkkal is, és hát azzal átellenben, hogyha jazz dallamokkal telítődtünk, átmehettünk egyébként a Hagyományok Háza folkudvarba némtáncot betanulni. A Tázló együttessel találkozhatunk, az Üsztűrűvel és sokakkal másokkal, és hát nem egyszer történik az, hogy az, aki egyébként alapvetően a 30Y-ra érkezett, és oda törekszik a panoráma színpad felé, egyszerűen leakad a folkudvarban, vagy leakad a Magyar Jazz Szövetség udvarában, két olyan műfajú udvarban, mire lehet, hogy nem gondolt volna, hogy ez neki tetszik egyáltalán.
1: Pont ez elég gyakori tapasztalás lehet egyébként a művészetek
2: Igen, hiszen a Művészetek Völgye szól valamennyire a műfajok egymásra hatásáról, és egy sokszínű összművészeti olvasztó tégeiről, és a meglepő találkozásokról. Nagyon sok hasonszőrű látogatót gyűjtünk egybe. Régi barátok van, hogy itt futnak össze, úgyhogy már rég egyeztették a találkozót, és emellett nekem is vannak olyan látogatók is, akikkel itt találkozom évette egyszer, és akkor gyorsan átbeszéljük, hogy kivel mi történt az egy év alatt, és hát szívemhez közel áll a kis kerületünk, hiszen második kerületi vagyok. A Buda udvar egyébként a második kerület teljes kulturális művészeti életét elhozza, hiszen a Marcibányi téri művelődési központ repertoárja mellett a Dántésok, vagy pedig az Átriumosok hozzá kell előadásaikat, tehát ez egy irodalmi terasza is van a Lírának, egyébként ami ugyancsak második kerületi kötődésű. Megfordul itt nagyon sok második kerületi művész, avagy galéria is, és az itt egyébként jellemző különböző kulturális társaságok és összművészeti produkciók. Szerintem ez egy igazán sokszínű udvar, és én tényleg nagyon büszke vagyok egyébként még így Kapolcson belül is, hogy második kerületi vagyok, és itt van a kis Buda udvarunk közösen.
1: Mintha csak otthon lennél, nem?
2: Ez így van, úgyhogy 10 napig sem maradok a második kerület nélkül ott a messzi Kapolcson egyébként. A főtéren egyébként, mert szinte fesztivál a fesztiválban alakult ki, a Pajta mozgóban különböző beszélgetéseken vettünk részt, például itt az egyszülős központosok hívják be a művészeket meseolvasásra, és hívják fel a figyelmet erre a fontos témára. A Művészvölgy Kúriában egy képzőművészeti modern tárlat található, ehhez kapcsolódó egy beszélgetésekkel és workshopokkal, amit egyébként hogyhogy nem az ugyancsak második kerületi képező galériások szerveznek idén. A Tetőtérben pedig a Magyar Építészeti Múzeumosokkal találkozhatunk, de találkozhatunk itt a főtérnél az Európa pontosokkal, és nagyon sok diák és egyéb szervezettel, akik a tevékenységükre vicces játékokkal próbálják felhívni a figyelmet, de itt kalandozhatunk a Galaxisban is egy ilyen csillagászati játékkal, de társasozhatunk is a végtelenségig, és lehet, hogy egyébként valami olyan programra érkeztünk, amit meg szerettünk volna nézni, de lehet, hogy itt akadunk le, és minőségi időt töltünk a másikkal, a családunkkal, a barátainkkal, ami utána átcsap egy dumálásba a Cili néni kocsmájában, és lehet, hogy úgy távozunk a völgybe, hogy érdemben nem néztünk meg egy produkciót sem, egy koncertet vagy egy színházat sem, de az a megmagyarázhatatlan közösségi magnetikus élmény meg áthatott minket, és ha egyszer azt megtapasztalod, akkor érzed, hogy miről szól a művészetek völgye. Nagyon sok múzeummal találkozhatunk itt, és egymással is.
1: Ez a lényeg. Nati, jövünk vissza. Vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Oszkolyakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója. Nati, Kapolcson milyen új udvarra lehet számítani?
2: Ugye nagyon fontos volt amúgy is a tehetséggondozás. Itt a 48 udvaron keresztül, Kassul, nagyon sok új produkcióval ismerkedhetünk meg, illetve most beköltözött egy olyan udvar, amiről a mentorálásról és a fiatalok felemeléséről szól. A Talentum Hungaricum egy tehetséggondozó program, itt a Modern Art Orchestra, illetve Szalonna és Bandája mellett sok új feltörekvő produkcióval találkozhatunk, sőt, egyébként nagy titkot elárulva, ők még táboroznak is ott a helyszínen, úgyhogy ki tudja, hogy az egyébként eleve beszerkesztett műsor mellett nem fognak-e kigurulni belőlük új dalok és új produkciók, új formációk is egyébként. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes udvarunk, egyébként a régi kalapos udvar mellett. Egyébként közvetlenül mellette a Tűzoltó Szertár élő galériába Síje Juli nagyon sok új, különböző workshopot hozott el, a kedvesség workshoppal is itt találkozhatunk, vagy a spontán dalömlése, tehát itt már a nevek is nagyon kreatívak, és hát maga az élmény például kell cím? Hát
1: igen.
2: Kell. A Művészetek Zöldjében több mint 20 civil szervezettel találkozhatunk, a WWF, Madártani, vagy a Hint of Afrika Bábos Zöldre Egyesület mellett. Sok művész is csatlakozik, kicsit adni nekünk tippeket arról, hogy nem ördögtől való egyébként a fenntarthatóság, és kis lépésekkel is egyébként tehetünk a környezetünkért. Egyébként ugyancsak innen a főtérről mellőle fog a Művészetek Völgye félmaraton, illetve 6 kilométeres földön futók verseny is indulni.
1: Hát a 6 kilométert meg ki lehet bírni.
2: Ez így van, és nagyon értékes nyeremények várják a végén a látogatókat, szerintem érdemes velünk tartani. A Kenderkertben egy különböző előadásokon keresztül tudhatjuk meg, hogy igazából kenderből szinte bármit lehet készíteni, és a figyelemfelhívás mellett itt is társas haszhatunk, illetve a Völgyhím Pro keretein belül minden nap van egy-egy meghívott vendég, Fekete Kovács Kornél, G. Szabó Hunor, Szabó Tamás, Suba Attila, és még maga Márta István is leül improzni a fiatalok mellett. A Mókuskert udvar egy zsebkendőnyi udvar, Mókus szinte összes barátjával, ilyenek a Soma Mama Gésa, vagy a Nagy Ádám trió Lár András, úgyhogy azt hiszem, ilyenkor szokott ott inkább több ember tolongani kívül, és kívülről nézni ezt az egészet, de egyébként meg, hogyha csendesebb pillanatába fogjuk ki, akkor ott kávézhatunk Mókussal is, ez egyébként a saját kertjében. A Völgy komoly zenére beköltözik a Weiner Leó iskola, de az Artisiusnak is van saját napja, Fuvola varázssal, illetve musical operettesttel. Lépnek itt fel kórusok, zenei kalandozást láthatunk Kodálytól Piazzoláig, mással hangzó Quattro per Tutti, Danubia ütő együttes mellett a Talamba is összeméri az ütőit egyébként velük. Az Animato Clarinét Quartet mellett Penta Essencia, az Udvarfénye, a Kertillata Quattor alla Finesse, illetve a Mandel Quartet, lesz egy jubileumi programunk is, hiszen 89-ben léptek föl. Egyébként először ők nyitották meg ezt a helyszínt, és a zeneakadémiások is megfordulnak itt, meg nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Budafoki Doknányi Zenekar is 3 produkcióval érkezik ide. Itt kerül megrendezésre az Ökumenikus Istentisztelet is, illetve Minna Linna, Chloe és Adelaide Beethoven korának kamarazenéjével is találkozhatunk. Az Evangélium műhelyben megpihenhetünk Kapolcs közepén, különböző orgonajátékokat, illetve beszélgetéseket hallhatva, a Segítő udvarban civil szervezetek munkáival ismerkedhetünk, meg zeneterápia is vár minket, és hát emellett az Éltető Völgyben találkozhatunk a különböző kitelepülő helyi kézművesekkel, illetve termelőkkel, és a Diabelli udvarban pedig gyermekünkkel is játszhatunk.
1: hogyha elmész a gyerekeddel, és ott szereztek közösen élményeket, tapasztalatokat, akkor azt viszitek tovább a felnőtt korára is.
2: Igen, a művészetek völgye a közös megélt időről szól, a lelassulásról, az átszellemülés és az egymásra figyelésről.
1: És korábban említetted azt, hogy az ember jó, hogyha hagyja magát sodortatni az eseményekkel, tehát hogyha nyitottan fogadja azt, ami éppen elé tárul. Jövünk vissza, Nati, jó? Vendégem Oszkolyakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Oszkol Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Na ti évről évre ott vagytok három település életében, ugye Kapolcs, Vigán, Petengéd és Talján, Dörögd. És hát az ott lakók megszoktak benneteket, szeretnek benneteket, visszavárnak, várják ezt az alkalmat.
2: Hogy sőt, látod? Sokan úgy nőttek föl, hogy ez mindig
1: hát
2: is volt.
1: Tessék, hát 35 év alatt, hogyne. Szóval, hogy mit tapasztalsz, hogy hogyan fejlődött ez a közösség, hogy ti hogyan tudtok kapcsolódni hozzájuk és ők hozzátok?
2: Nagyon sok munkája van Istvánéknak abban, hogy rávegyék a falusiakat, akik azért egy kicsit bizalmatlanul nézték ezt a sok pesti suhancot, meg városi suhancot, akik ide sereglettek, hogy megnyissák portáikat, vagy akár főzzenek valamit, és hát most már nagyon sokan sátoroztatnak, illetve parkolási lehetőséget adnak a látogatóknak, illetve kékabroszos helyszíneken is ehetünk. Itt a helyiek háztájából készítenek ételeket, lehet, hogy pont ugyanazt azt a gulyáslevest, vagy puliszkát, amit mi is szoktunk, viszont egy kicsit másképp, a helyi ízekkel, de Gesz Dani egyébként pedig maga a Vigán Peten polgármestere, aki vár majd minket a petendi kékabrosznál.
1: Milyen neve pontosan?
2: Degesz Dani. És szerintem nagyon sokat gyakorolt egyébként arra, hogy a legfinomabb ételeket, hamburgereket süsse nekünk, illetve pizzát is megtanult miattunk sütni. Nagyon várják ezt a kapcsolódást, ezek csendes kisebb települések, szóval nekik is át kellett kicsit állni agyban, hogy ezt be tudják fogadni, ezt a napi 10-20 ezer látogatót, de most már annyira megszokták, hogy nagyon-nagyon várják. Egyébként Kapolcson a Művészvölgy Kúria egész évben üzemel, heti 4-5 kulturális programot hozunk el a völgy kínálatából, viszont azt célzottan ennek a pár településnek, annak a közönségnek, közösségnek köszönetképpen, hogy hát elviselnek minket 10 napig, viszont cserébe mi is megpróbáljuk úgy visszaadni nekik a települést, szinte tisztábban, mint ahogy megkaptuk.
1: Tehát erre nagy erőket fordítottuk.
2: Ez így van. Nagyon sok takarító dolgozik itt a 10 nap alatt, illetve azért azt is látom, hogy a látogatókban is nagyon tudatosodik az, hogy itt mások lakókörnyezetébe kaptunk bebocsátást, és költözünk be egy kicsit, és kicsit jobban vigyáznak. Sőt, van, hogy egy-egy koncert után elkezd a közönség is, a látogatók is segítenek szemetet szedni. Úgyhogy az egésznek van egy megmagyarázhatatlan közösségi élmény, összetartási élmény része.
1: Talán ez még tiszteletet is vált ki a vendégekből, hogy őket most befogadják a helyiek.
2: És pláne a helyiekből, hogy hát ezek a városiak is azt hiszem tudnak vigyázni az értékeinkre, és nyitottan fordulni afelé, hogy mi hogy főzzük azt a puliszkát, vagy mi hogyan táncoljuk el azt a néptáncot.
1: Köszönöm, Nati. Oszkol Jakab Natália a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Oszkol Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója. Nati, 35. alkalommal nyitjátok ki a kapukat, hát képletesen, hiszen ugye három helységről van szó, úgyhogy itt elég nagy kapukat kéne építeni, de szerencsére nincs is kapu, ez a lényege, hogy minden átjárható. És ha már itt tartunk, hogy minden átjárható, hogyan lehet egyik helységből a másikba jutni?
2: Na hát az az érdekes, hogy van egy fantasztikus applikációnk, ahol egyébként a 4000 programot is le tudja szűrni az ember, hogy biztos nem maradjon le a Kispál és a Borzról, az Orevoáról, Betonhofiról, amit kinézett magának, de emellett az applikáción belül a Csigabuszt élőben is követhetjük. Ez Monostorapáti Kapolcs Talján Dörög Vigán Petent között 10 perces járat sűrűséggel közlekedik, de Tapolcára is viszonylag sűrűn, meg Veszprémbe is el tudunk jutni. Tehát érdemes ebben az egész térben nézni egyébként szállás lehetőséget azoknak, akiknek mondjuk a sátor nem annyira megfelelő, de egyébként a Völgykempingbe, Ferdekempingbe, Nagyfénybe, rengeteg helyi portálnál tudunk kempingezni is, úgyhogy amikor lejutunk, meg lemegyünk a Völgybe valamelyen nagyobb településről, figyeljünk arra, hogy egyébként a jegyünkkel a MÁV buszokra, közösségi közlekedésre kedvezményt kapunk, úgyhogy ha tudjuk, akkor ne üljünk autóba, és próbáljunk meg így eljutni Kapolcsra, aztán pedig pattanjunk a Csigabuszra, ahol egyébként még közös éneklések is kialakulnak, úgyhogy tényleg nem

0: szabad kihagyni azt az élményt sem, és amellett, hogy ha valaki azért szállásgondokkal küzd, rámegy a honlapra, és ott Stiglitz Rita kolléganőnk egyébként alig várja a helyből, Monostorapátiból, hogy segítsen a látogatóknak megfelelő szálláshelyet találni. Amellett lehet, hogy kikötünk Lackfi vagy Grillus Daniék mellett, hiszen ne feledjük, itt ez a sok művész is letelepszik 10 napra, és velünk együtt lélegzik, és nagyon sok összművészeti produkció, illetve kollaboráció is születik a művészek völgyébe. Apropó kollaboráció, a jubileumra teljesen megújítottuk a kis ajándéktárgyainkat is, meg például a printával is együttműködünk, és úgy néz ki, hogy más különlegességek is egyébként felbukkannak a völgyben, amellett, hogy természetesen a rengeteg workshopnál saját kézműves termékeket, meg analóg fotót is készíthetünk a társaságról. Amellett, hogy sok koncert és program Analóg Balatonra, hogyha táncoltunk egy nagyot, vagy Zoránra megpihentettük, és Konzruzsára a lelkünkret. Egyébként jogázhatunk, túrázhatunk, e-bike-ozhatunk, sőt, még völgyfutáson is részt vehetünk a 10 nap alatt.
1: Ha valakinek marad némi energiája, de közben a futás, a sport az energiát ad, azt nem veszíti el az ember, hiszen az visszatér. És hát pont így van a kulturális feltöltődéssel is.
0: Igen, a művészetek völgye megpróbál mindenkit feltölteni a téli rosszabb időszakokra, és nagyon sokan írnak nekünk egyébként télen, vagy esősebb napokon, hogy mennyire vágynak vissza a művészetek völgyébe. Mi egy olyan kitartó, sokszínű, egymást elfogadó társaság vagyunk, akik egy igazi közösségi kovácsolódtunk, ami közösségi élményt próbáljuk egyébként életben tartani egész évben is, de leginkább ez a személyes kapcsolódásról és a lelassulásról fog szólni, és arról, hogy te itt biztosan számítasz.
1: Nati, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hiszen hamarosan kezdődik a művészetek völgye, amint véget ér egyébként, ti már szervezitek a következőt, sőt, talán már most is vannak terveitek, de most arra kell koncentrálni, ami aktuális, ez pedig nem más, mint a jubileumi 35. művészetek völgye. Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres, hogy ugyanúgy szeressék az odalátogatók, mint ahogy eddig is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
1: Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a milleniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vonalozó Intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első polgári házasságkötést 1895. október 1-én tartották Budapesten a Gyár utcai Maliszt Ferenc téri anyakönyvi hivatalban. A ceremóniára újdonsága miatt akkora volt az érdeklődés, hogy a házasodni kívánó párok rohamát alig bírta a századfordulón Budapesten működő három anyakönyvi hivatal. Az egyes számú anyakönyvi hivatal a Kálvin tér és a Rádai Gedeon utca sarkán álló két oroszlánház első emeletén volt. A kettes számú volt a Gyár utcai, a harmadik pedig a Donáti utcában működött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balatonátevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt. Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.